0: és a jövőben csatlakozó új tagállamok számára kötelezővé válik a részvétel. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működésének feltételeit. Szombat reggel erőteljes hanghatásokra lehet számítani Budapest felett, mert a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászgépe díszrepülést hajt végre az altisztavatás miatt, közölte a Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár. A gépek nem csak a fővárosban, hanem Tököl és Kecskemét térségében is felbukkanhatnak. A honvédség szerint 9 óra és 9 óra 45 perc között többször érintik a térséget, a lakott területek fölötti alacsonyabb átrepülések pedig szokatlan zajjal járnak. A műveletet a jogszabályok betartásával hajtják végre, és a lakosság türelmét kérik. A díszrepülés apropója az altisztavatás, amely a honvédségi pálya egyik fontos mérföldköve. Ekkor lépnek szolgálatba azok az altisztek, akik a következő években a katonai rendszer gerincét adják, a mindennapi kiképzést, a csapatok közvetlen irányítását végzik. Hétfőtől felújítják a Fehérvári úton a Hausmann Lajos utcai útátjárót, ezért több villamos közlekedése módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A július 27-ig tartó munkálatok miatt a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett 17-es jelzéssel pótlóbusz jár Albert Falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. A balatonfüredi kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullámzászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vizes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. 5 csillagos minősítést 25, 4 csillagos 13, 3 csillagos 3 strand kapott. Több külön díj is gazdára talált. A családbarát, gasztro, innovatív, gyermekanimációs, okos és környezetvédelmi kategóriákban is díjaztak strandokat. A megyei versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóörsi községi, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Szombaton egész napos zenei és családi fesztivált tartanak Balatonszabadiban. A balatonszabadifest.hu célja, hogy minden korosztály számára kínáljon programokat, és hogy hosszú távon a Balaton déli partjának meghatározó családi és könnyű zenei fesztiválja legyen. Szombaton a nagy színpad egész nap fellépésekkel várja a közönséget, a gyerekeknek külön koncertekkel készülnek. A több hektáros zöld parki területen óriás vidámpark, street food, quadpálya, beauty park, valamint élményzónák is helyet kapnak Balatonszabadiban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Hát kedves hallgatóink, mondanám, hogy Vár Nagy Andreát, régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, ami igaz is, de most már a doktor is hozzátartozik. Doktor Vár Nagy Andreát köszöntöm nagy szeretettel, Liszt Díaz zongoraművész és Magyarország érdemes művészét. Jaj, de rég találkoztunk. Nagyon örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen, és én is nagyon örülök a meghívásnak, és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Mindig jó, amikor jössz.
2: Köszönöm.
1: Csuda
2: szépen.
1: Dolgokkal érkezel mindig. Hát most is, ha ránézek a jegyzeteimre, legalább 5-6 olyan aktualitás van körülötted, ami ezek zajló projektek folyamatosan.
2: Igen. Én hiszem, hogy
1: nem
2: soha
1: hátra.
2: Nem... Én hiszem, hogy soha nem állhat meg az ember, és mindig új inspirációk jönnek az életben, és az ötletek azok kipattannak az ember fejéből, és aztán én nagyon örülök, hogy mindig van egy háttér mögöttem, hogy ezt meg is valósíthatom. Nagyon sok jó ember segíti az én munkámat, és nagyon-nagyon sok embernek tudunk ezzel örömet adni.
1: Hát hosszú-hosszú évek óta már.
2: Így van, így van.
1: Az állandóságot képviseled, a körülötted levők is, no meg azt a fajta missziót, amihez hasonló küldetés, nem is nagyon láttam még egyébként a művésztársait.
2: Igen, nagyon között. Szépen köszönöm. Nyilvánvalóan ez a saját útjárás, és én azt hiszem, hogy talán az én munkásságomat azt határozza meg, hogy bátor vagyok. Tehát, hogy merek új kapukat nyitni, és egy új úton elindulni, és így van akár a börtönmisszióm, akár a zenevarázslat, klasszikus zenei mesejátékom, színrevitele, tehát hogy azok a dolgok, amik az én szívemben megszületnek, azok tényleg megvalósulhassanak. Sokszor mondják azt, hogy az én ötleteim olyanok, mint a színes lufik, csak össze kell egy kicsit gyűjteni őket, és én nagyon remélem, hogy valóban az állandóság mellett a színesség is jellemzi a zenevarázslatot. Hát mi megyünk ezen az úton töretlenül, és én azt hiszem, hogy a közönség és a gyerekek megerősítése, vagy a tanárok, a zenei életnek a visszaigazolásai, azok mindig azt mutatják, hogy ezért érdemes.
1: Hát akár zenevarázslat, akár zenehír, mindig a zene a legfontosabb.
2: Így van.
1: Hogy azt át tud adni.
2: Így van, és a hangjegyek mögött rejlő üzenet, mert ebben a nagyon-nagyon zajos, felgyorsult világban kell ez a pici megnyugvás, ez a befelé figyelés, hogy mindenki oda a szíve legközepébe tudjon picit bepillantani, és az önmaga érzéseivel is tisztába kerülni, megnyugvást találni, és akkor ebből építkezni.
1: Na melyikkel kezdjük a sok-sok aktualitás közül? Melyik, ami a leghamarabb lesz talán a
2: Hát
1: a
2: most,
1: kultkem?
2: Ami a Hát a leghamarabb az lesz, hogy én hétfőn kell, hogy leadjam a kéziratomat.
1: Jó, akkor kezdjük a könyvvel.
2: Igen, okay. Igen, hát most az utolsó napok simításai zajlanak, és ez valóban egy nagyon nagy új út, hiszen én előadó művész vagyok, és most íróként is meg fogok jelenni.
1: De
2: a zenei
1: életben. Meddig dolgoztál?
2: Hát ez igazából az én doktori disszertációmnak a bővített változata, ugyanis... Amikor én elkezdtem ezt a kutatást, akkor volt egy olyan mű az én életemben, ami tulajdonképpen a legtöbbet adta nekem, és a legtöbbet üzent. És ez Liszt Ferenc utolsó szimfonikus költeménye, a Bölcsőtől a Sírig, vagy a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel. Én hiszem azt, hogy nincsenek véletlenek, és ezt mindig hangoztatom, talán már nálad is elmondtam, hogy a véletlen az Isten fedő neve.
1: Igen.
2: Amikor 2011-ben én találkoztam ezzel a művel, akkor a Régi Zeneakadémia könyvtárában találtam, akkor úgy már elsőre is olyan sokat üzent nekem. És azt kell, hogy mondjam, hogy eltelt 15 év, és sok partnerrel játszottam már, ugye a négykezes változatát, aztán megtanultam a kétkezes szóló változatot is, de minden egyes alkalom új mondani valót, új olyan megállapításokat és olyan arany igazságokat rejt, hogy azt érzem, hogy mindig egy picikét hozzátesz a személyiségemhez. És nagyon sokszor én beszélek ugye a koncertek előtt, és elmondom körülbelül, hogy érzelmileg nekem mit jelent egy-egy mű, és egy művésznek szerintem a legszebb visszaigazolás az az, amikor persze a nagyon nagy taps és a bravózás is nagyon jól esik, de amikor egy ilyen egyperces szünet van, vagy olyan nagyon lassan kezdenek el összeérni a tenyerek, és akkor ez mindig azt jelenti, hogy egy olyan mondani való ért el a lelkekig, ami megfoghatatlan, de mégis egy ajándék a közönség számára. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor megszületett, ez a csoda pillanat, ez az angyal szállt fölött a pillanat. Épp ezért elkezdtem úgy, mint előadó művész, nagyon sokat foglalkozni ezzel a művel, de hogy hát a szerző Liszt Ferenc, és ő az én emberi és zenei példaképem is, és elkezdtem a darab megírásának a körülményeivel foglalkozni, az ő életrajzi vonatkozásaiban is, és ott is rengeteg mindent formált rajtam. Tehát, hogy pontosan ezt a 47 éves korában megváltozott az élete, nagyon sok bizonytalanság vette körül ezt a giga mega szupersztárt. Szoktuk mondani, hogy az ő életét, a fiatalkori éveket a liszti-hiszti vette körül gyakorlatilag, és aztán, hogy mennyire változott utána. Tehát a sok-sok külső és belső csapás után, a nehézségek után mennyire elkezdett önmagába tekinteni, milyen új utakat kezdett keresni, mennyire kereste például az Istenhez vezető utat. És gyakorlatilag ez a mű, ez az, amit ő a 70. születésnapjára önmagának írt. Ez a 13. szimfonikus költemény, és amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, számomra nagyon-nagyon meglepő volt, hogy még egészen a 20. század elejéig is azt írták, hogy 12 nagyon-nagyon szép és nagyon értékes szimfonikus költeménye van, a 13. az nem említésre méltó. Mert ez már egy olyan csontzene, egy olyan progresszív irányzatot követ, ami gyakorlatilag hidat épített a 20. századhoz, és Bartók zenéjét idézi már, és utána, amikor én ebbe beleástam magam, azt vettem észre, hogy ez tel is tele van csodával. És olyan érdekes volt, hogy ekkora érdeklődés övezi, ami nekem nagyon nagy biztatás, hogy a Weimari Liszt intézet azt kérte, hogy ha kész lesz a könyv, akkor ők kérik a példányokat, és képzeld, hogy a washingtoni könyvtár Eckhart Mária segítségével a rendelkezésemre bocsátotta a kéziratot. Na most ez milyen érzés, amikor te megfogod azt a kéziratot, amelyet Liszt Ferenc írt, és ott vannak a bejegyzések, ott vannak a piros-kék áthúzásai, és nagyon érdekes dolgokat kitaláltam a könyvírása közben, ugyanis arra gondoltam, hogy ugye a személyiségét azt nagyon sokszor elemzik. Tehát egy fantasztikus ember volt. És én pontosan tudom a helyem, tehát hogy félre ne értsd, én nagyon kicsi vagyok Liszt Ferenchez képest, de hasonló személyiségjegyeket hordozunk. És ez az állandó ötletelés, nyitottság a világra, szerintem a szeretet, teltelisség, tényleg, tehát ez a mindenkinek segíteni akarás, ez azért az ő személyiségében nagyon-nagyon hatványozottan ott van, és láttam, hogy a kéziratban rengeteget javít, tökéletesít, és én pont azt gondoltam, hogy itt már azért elbizonytalanodhatott. Uh-huh. Tehát, hogy biztos, hogy az lehetett mögötte, hogy sokszor nem érezte helyén valónak, és elvittem egy grafológushoz a kéziratot, hogyha lehet kéziratot, vagy kézírást elemezni, akkor milyen lehetne egy kéziratot?
3: Jogos.
2: És fantasztikus volt Urbán Gabriel, egy nagyon kiemelkedő grafológus, nagyon örült ennek a feladatnak, és nagyon jó volt így együtt dolgozni, és képzeld, hogy azt hozta ki a végén, hogy igazándiból valóban rengeteg csapás érte. Egyetlen egy nem változott meg Liszt Ferenc személyiségében, a tenni akarás, a lendület, a tökéletességre törekvés. És így született egy valódi remek mű. És nagyon érdekes volt, hogy a grafológus elemzése teljes mértékben lefedi a liszti személyiségrajzot, és ez nekem nagyon-nagyon érdekes volt, és hát természetesen maga a kéziratelemzés, a műelemzés, de a történeti körülmények is nagyon sokat adtak ahhoz, hogy most már talán egészen másképp játszom ezt a művet, éppen ma este fogom játszani, Ábrahám Marian emlékkoncertjén, és olyan jó érzés volt ezzel foglalkozni, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ez 100%-os summa cum laude védés volt, amikor...
3: Gratulálok.
2: Köszönöm szépen, és ott a professzorok ajánlották, hogy ezt könyvbe jelentessük meg. Ezek az én gondolataim, de mi lenne, hogyha nagy-nagy művészek is bekapcsolódnának ebbe a gondolkodásba, hogy mi is ennek a műnek az üzenete. És kiegészítettem ezt a kötetet számomra nagyra becsült művészek, Marton Éva, Balázs János, Tóth Péter, az én doktori vezetőm, dr. Király Csaba gondolataival. Egy püspök is elmondja az élet értelmét, hogy hogyan értelmezik az emberek az élet szépségeit, értékeit a halál pillanatában. Nagyon, és hát a korona rajta az, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját ehhez a könyvhöz adta. Igen.
3: Az óriási
2: dolog. És azt mondta, hogy ő szeretné ezt az ajándékot még a végén, és hogy olyan szépen, ugye ez arról szól, ez az egész könyv, hogy a bölcsőtől a sírig megy életút. És ő összefoglalta azt, hogy ő mit gondol erről, és hogy látja az ő életét. És tudod, azok a pillanatok, hogy így visszagondolok, hogy ott ültünk egymással szembe, és egy hihetetlen kék szeme volt. Tehát, hogy az égszín kék szem, és már nagyon-nagyon szeretett volna úgy mindent átadni, és egy kicsit úgy erőlködött is, és tele volt a szeme könnyel, és amikor azt mondta azt a mondatot, és így fogta a kezem, hogy tudod, olyan nem lesz, hogy én nem leszek. Ott leszek minden talban, minden billentyűkoppanásban, minden szélben, és pont akkor így lecsorgott egy könycsepp a szeméből, és olyan érdekes volt, hogy ott álltam a temetésén, és ilyen szórásos temetés volt. És szólt a Brahms harmadik szimfóniának a harmadik tétele. És képzeld, hogy kisütött a nap, és ugye a hamvak, ahogy szóródtak, szólt ez a gyönyörűséges zene, és azt éreztem, hogy tényleg Tamás, te ott leszel minden szélben.
3: Igen. És azóta is ott van.
2: És hát nagyon-nagyon remélem, hogy nagyon sokak örömére lesz benne ez az interjú. Minden esetre Marton Éva művésznő rögtön azt mondta, hogy ő még ilyen szép interjút nem is olvasott, mert ő már olvasta a kéziratot, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az ő ajánlásával került.
3: Na, hát nagyon várjuk, mikor foghatjuk kézbe?
2: Hát mikor? Hát Liszt születésnapjakor, tehát nagyon remélem, hogy a zene világnapjára, és aztán október 22-én pedig mindenki megtalálja a kedvére valót a fejezetek között.
3: Na, hát akkor izgalmas lesz már a várakozási idő is. Na, de addig meg zenélni fogsz.
2: Hát igen, maradok a kaptafánál utána. Így van, tehát ez a hétfői leadás, és utána indulok a Kultkamp táborba, ami nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, és mindig sok örömmel tölt föl, hiszen ott van 400-500 fiatal, középiskolás fiatal. Ugye ez úgy zajlik a Kultáp előadások, hogy mi megyünk középiskolákba, és akkor napi 4-5 előadás, ez a legelitebb gimnáziumoktól a szakmunkás képzőkig, tehát, hogy nagyon érdekes a fiatalokkal való ilyen találkozás, és gyakorlatilag bejárjuk az egész országot, és ott az egy óra alatt egy ilyen intimebb lesz a hangulat. Tehát művész vagyok ugyan, de lehet velem beszélgetni. Uh-huh. Igazából ez egy olyan interaktív foglalkozás, amikor együtt látjuk meg a zenei üzenetét. Nagyon szép például egy olyan pillanat, amikor rávezetem őket, hogy hogyan kell komoly zenét hallgatni. És például, amikor Bachot játszom, akkor elmondom, hogy hát tényleg itt Bach zenéje az a híd, a Föld és a Mennyország között, és mit látnak bele, mire asszociálnak. És ugye, hogy ez olyan, mint egy imádság, és a végén van az, hogy durban zár, tehát, hogy nagyon-nagyon szép, mondjuk egy fiszmol preludium, és milyen szép az a belső béke, ez a legyen meg a te akaratod üzenet, és látom, hogy elkezdenek rá hangolódni. És akkor jönnek, képzeld el, az ilyen meghatározások, hogy elengedést, azt éreztem. Uh-huh. Vagy nyugalom, és utána pedig nagyon szép az a játék, amikor azt mondom, hogy és milyen színű volt ez a darab.
3: Igen.
2: És azt annyira szeretem, amikor azt mondják, hogy ez naplemente színű, vagy levendula.
3: Tehát hozzá tudják társítani.
2: Abszolút. És utána megyünk szépen a végig a zenetörténeten, és akkor azt mondjuk, hogy hogyan is lett Bartók aztán a vége, és utána pedig, hogy egy picit elárulok nekik egy titkot, hogy nem szeretem azt a kifejezést, hogy én komoly zenész vagyok, nem vagyok én szomorú zenész, én klasszikus zenész vagyok, és a könnyű zene meg nem igazán helyes kifejezés, hiszen jó könnyű zenét írni, hát ez piszok nehéz, és képzeld, nagyon sokszor, amikor ugye Csillagok, ugye Bartók csillagok feldolgozását, együtt elénekeljük, és akkor mondjuk például Kaposváron, és akkor milyen csillagok vannak, és akkor azt mondják, hogy na, akkor 67-es út, és akkor képzeld, a 17-18-esek telitorokból ott együtt énekeljük.
3: Nem hogy tudják egyébként.
2: De képzeld el, tudják, és olyan aranyosak, mert nem, abszolút nem rendbontásból, de teljes lelkesedésből, a telefonokkal elkezdenek világítani, és egy picit ilyen rockstar hangulata lesz az embernek, és utána az a jó tudod, hogy a szünetben egyik sem megy ki, hanem ott marad. És elkezdünk beszélgetni arról, hogy nekik mit jelent a zene, ők mit tanulnak, milyen hangszert, és így nyáron összegyűjtjük ezeket a fiatalokat, és ott vagyunk 4 napig sátorai helyen, és ott mentor is vagyok, csinálunk egy csomó foglalkozást, és azért az fantasztikus, hogy mennyi tehetséges fiatal van. És azt sem felejtem el, hogy a tavalyi táborban, tehát hoz mindenki saját alkotást is, például egy lánynak a versére, hogy az volt az utolsó mondata, amikor a lelkét megmutatta a szavak mögött, hogy nem zuhanok, csak lebegek, kérlek, fogjátok meg a kezemet. Hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy mi felnőttek, ne a saját dolgainkban ott evezzünk, hanem néha nézzünk ezekre a fiatalokra is, és egyengessük az útjukat. Tehát ez vár rám, július 16-ától, igen. Közben ugye folyik folyamatosan a börtönmisszió, amiről majd mesélek.
3: Tehát az nem áll meg.
2: Az sosem áll meg, így van, és ez most már az 5. évadunk, és a lélek gyümölcseit nagyon jól, tehát igazából ez engem épít. Én mindig azt mondom, ugye ez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának a közös projektje, és nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok a bizalomért. Tulajdonképpen én tartozom hálával, engem nagyon-nagyon sokat formált ez az 5 év. Rengetegszer smirgli volt az én életemben is, és az igazán fontos dolgokra ráirányította a figyelmemet. Tehát, hogy mi az, hogy hála? Tehát miért lehetünk hálásak? Azt, hogy én tényleg bárhova elmehetek napközben, vagy a gyerekeimmel töltetem az estét. Nagyon-nagyon sok minden olyan dolog, amikor például van most a lélekgyümölcse is, és az, hogy mértékletesség. Erről elkezdünk beszélgetni, hogy mi is az a mértékletesség.
3: De a rabokkal?
2: Persze.
3: Tényleg? Tehát ezek itt nem csak zene van, hanem beszélgetés?
2: Mi írjuk a színdarabokat? Eddig több mint 33 színdarabunk van. Kész, megírt színdarab, amely én azt hiszem, hogy legalább a 3/4 része bármelyik kőszínházban megállna a helyét. És az onnan kezdődik, tehát mindegyik saját alkotás, hogy megkapjuk azt a szót, vagy azt a parancsolatot, hogy mondjuk mi az, hogy békesség. És akkor úgy kezdődik az első alkalom, hogy körülbelül egy olyan 3-4 órás beszélgetés van. És ez mind teológiai, mind lelki, pszichológiai beszélgetés, és nagyon sok olyan gondolat jön vissza, ami engem is meglep, és úgy elkezd gondolkodtatni. Tehát, hogy például a békességgel kapcsolatban, hogy mi az, hogy konfliktus kerülés, vagy valóban mit jelent a belső béke, vagy beleállok szabályosan a dolgokba, és az én elveimet azt mindig is kőkeményen tartom.
3: De ezek workshopok akkor?
2: Az eleje, az első alkalom, és akkor utána mindenki ugye elhelyeződik ebben a történetben, tehát a gondolatokat helyre tesszük, és a következő alkalom az már az, hogy elkezdjük a színdarabot írni, és elkezdjük a zenéket írni. És én ezt mindig hangsúlyozom, hogy belőlem egy van, ugye, és 10 fegyintézetem van, hogy ez nem csak az én munkám, lelkészek, nevelőtisztek segítik a hét közben az alkalmakat, és akkor én oda megyek, és akkor egy picit úgy fölkavarom az állóvizet, és akkor új irányokat mutatok, és akkor így zajlik az egész. De mi folyamatosan tartjuk ugye a nevelőtisztekkel a kapcsolatot, átküldik az új módosításokat, és akkor ugye szeptemberben meg gőzerővel folynak a próbák, és októberben pedig következnek a bemutatók.
3: Na, egyszer beszélgetünk majd erről hosszabban.
2: Igen, mindenki. Ezt mindenkit ismer.
3: Mert most már a végén vagyunk, de még egyet feltétlenül, hogy augusztusban meg a zenevarázslat nyári tábor is folytatódik, igaz, Kárpátalján.
2: Így van, tehát ez a legfontosabb ugye a zenevarázslat munkájában, hogy a tehetséggondozás, az előadó művészet szerepeljen, és hát a zenevarázslat az én, ugye mondom, a 4. gyerekem, tehát a legfontosabb az én művészi pályámban, és Kárpátalja pedig egy hatalmas bázis. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy Brüsszelbe ezt bemutathattuk tavaly novemberbe, és ugye a világ figyelme arra is ráirányult, hogy a szép dolgokat kell keresni, és hogy mennyire fontos az, hogy a háború árnyékában élő gyerekek ebben egy kapaszkodót találnak. Tehát ez reményt hoz, boldogságot és mosolyt az ő arcukra, és és hát most összegyűlünk megint százan. Tavaly volt az első zenevarázslattábor ott a Rákóczi Egyetemen, ahol én most már tanítok, tehát ott is ez nagy jó. dolog, hogy Beregszászon elindult a zenei képzés az egyetemen, és ennek én nagyon nagy szerepét vállaltam, hogy ez valóban sikeres legyen, és gondold el, hogy most már ott egy picikét a jövőt képezem a zenevarázslat résztvevőinek is, és most százal leszünk, tehát most már más hangszeresek is lesznek, tehát nem csak mi zongoristák, hanem befogadjuk a vonósokat nagy örömmel, és a fúvósokat is.
3: Te egy művésztelepen.
2: Művésztelep, és pontosan nagyon jól látod, mert jön a képzőművészet is, tehát itt, és mentálhigiénia is lesz, és milyen érdekes, hogy úgy egész berakjuk össze majd, remélem, a gyerekeket, és ami különlegesség a zenevarázslatnak Kárpátalján, és ez egy alázatot is mutat egyébként, hogy nem csak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem a tanárokkal is. Tehát ott úgy zajlanak a kurzusok, hogy gyakorlatilag egy háromszög van. De én nem csak a gyereket tanítom és mutatom az utat, hanem a pedagógusoknak is egyfajta irányt kijelölök, és nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni most már évek óta a Géniusz Alapítvánnyal közösen, és ez egy fantasztikus dolog lesz, és akkor este pedig koncertek, és egy olyan együttlét, hogy tényleg emeljük fel a lelkünket ezekben a nehézségkelteli időkben, és a zongora nyomja el a fegyverek zaját.
3: Na, szerintem ez a legszebb végszó, ami lehet, úgyhogy most ezzel búcsúzunk, de ígérd meg, hogy amikor a könyv megjelenik, visszajössz.
2: Nagyon szívesen.
3: Szívesen látunk mindig.
2: És nagyon
3: sok
2: szép
3: erőt.
2: Nyarat kívánok minden hát, kedves hallgatónak.
3: Hát meg neked is, amerre csak jársz. Kedves hallgatóink, dr. Várnagy Andrával beszélgetem, Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel, Magyarország érdemes művészével, akitől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szigeti Julit köszöntöm nagy szeretettel.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm
1: szépen. Szigeti Juli Band képviseletében. Most egyedül érkeztél.
2: Igen, most egyedül vagyok itt, a többiek nagyban dolgoznak.
1: Mit csinálnak ebben a 100 fokban?
2: Hát mindenki ezért most egy kis előkészül, próbálgat, ugye most vasárnap lesz majd egy bulink, akkor arra készülgetünk, úgyhogy hát mindenki el van.
1: Na várjál, most a vasárnapi buli az lesz a Veszprémi, ugye?
2: Igen, így van.
1: És oda például külön kell készülni? Vagy ti mindig tartotok próbákat minden?
2: Hát általában szoktunk, igen, hogy azért most a repertoárunknak új részei vannak, új darabjai, például nagyon izgalmas, mert ilyen hát 90-es évek, vagy a 2000-es évek eleje, de modern daloknak is kicsit belekoppintottunk a velejébe, mert...
1: És mert, azt jól isítjátok?
2: Igen. Hát annyira, hogy volt egy olyan dal, ami először meg se ismerték a közönségünk, hogy az mi, és amikor elérkeztünk a refrén, ez a nagy felismerés, de hát például olyannyira távoli stílusban nyújtunk bele, mint hogy egy Beyoncé dalt is fogunk játszani. Ez most teljesen új, ez most erre a szezonra készítettük el, és hát nagyon lázba jövünk, amikor játszunk, szerintem nagyon jó lett.
1: Ja, mert ez úgy van, hogy amit szeretsz, azt játszani is jó?
2: Igen, hát ez általában.
1: Tehát nem csak az, hogy ott ugrálsz, igen, rá, bárhol hallod, hanem arra is ugrálsz, amit te játszol és énekelsz.
2: Abszolút. Hát mi, aki volt már Sziget Juli Band koncerten, azt szerintem azt tudja, aki meg nem, annak itt az ideje.
1: Igen, azt láttam, hogy ilyen olyan nagyon nagy a szabadság.
2: Nagyon,
1: meg a fesztelenség, igen. Talán ez a jó szó.
2: Igen, valahogy én azt érzem, hogy a közönségünknek is olyan jó esik, hogy amikor eljönnek a mi koncertünkre, akkor nincsenek maszkok. Az elején picit érezni, tehát ahogy mondjuk az első pár számnál érzem ezt, most nem akarok egy kliséket mondani, mert most nem csak magyarok, nem csak külföldiek kapcsán van ez, de ugye itthon nagyon sokszor érzem azt, hogy most szabad magam jól érezni, vagy mit csináljak, és akkor picit érzem ezt a feszélyeztetést, és aztán egymással rájövünk, nyilván aki ismer az alapból, nem, de hogy aki mondjuk esetleg először van ott, hogy nem kell se tőlünk félni, sem a zenétől, sem a jó kedvtől, sem a jó hangulattól, és akkor annyira jó érzés, amikor megnyílnak, és akkor együtt tényleg eltölthetünk egy fantasztikus 90 percet, úgyhogy ez mindig jó szokás.
1: Jó, lesz még a nyáron lehetőség rá, hogy eltöltsünk veletek bármennyi időt, mert a Veszprém után jön egy másik fontos.
2: Igen, koncert. Július 21-én a Budapest Jazz Clubban leszünk majd. 9-kor fogunk kezdeni, július 21-én. Hát az is pontosan egy ilyen buli szokott lenni, hogy hiába ültetett tér van. Volt már arra példa, hogy valaki egy kicsit félre rúgta az egyik széket, hogy hadáljon föl. Igen, hogy hadáljon föl. Mi ennek sem állunk útjába, tehát bármit lehet, amit akarunk.
1: Egy jazzklubban fellépni másabb, rangosabb? Van ilyen, vagy nem foglalkoztak ezzel?
2: Érdekes kérdés. Amúgy szerintem van benne valami, mi már annyira otthonos, tehát mint egy otthon megyünk haza a Budapest Jazz Clubban.
1: Igen, de ott nem játszhat akárki.
2: Talán így van, nem tudom, én nem szeretem saját magunkat dicsérni, remélem, hogy így van, és ezért is lehetünk ott, és ezért találkozhatunk ott is a budapesti közönséggel.
1: De ha oda mentek, ez a BJC, ugye?
2: Igen.
1: Így mondják,
2: igen.
1: Akkor szintén külön műsort kell fabrikálni? Vagy a setlist az lehet ugyanaz?
2: Lehet ugyanaz, szoktunk meglepetéseket belecsempészni.
1: De egy Beyoncé ott beleférhet?
2: Bele. Képzeld el, hogy még néhány évvel ezelőtt, amikor talán hogy az első koncertjeink között volt, első BJC-s koncertjeink között volt ez az este, amikor én is kételkedtem, hogy vajon elfér-e ott, és én pontosan ezt látom, hogy nagyon is. Tehát nagyon, nagyon nyitottan fogadják ott az emberek a zenénket, és nagyon nagy boldogsággal is. Pláne, hogy ugye a Beyoncé-t sem úgy szólaltatjuk meg, hogy
1: nyilván,
2: megfogjuk,
1: persze.
2: Eljátszuk azt kész, hanem ugye belerakjuk magunkat. Nagyon sok olyan arancs van benne, ami jazzkedvelő közönségnek úgy meg felvonja a fülét, de a popkedvelő közönségnek is olyan, hogy érezni benne, hogy na akkor most beindulok, és indulhat a buli.
1: Ugye amikor legutoljára itt jártál, akkor megbeszéltük, hogy kipróbáltad a tehetségkutatót, és megvolt az a rész, és egész jó eredménnyel zártad, de hogy ez kísért még téged?
2: A tehetségkutató műsor?
1: És nem is feltétlenül a népszerűség meg az élmény, hanem az, hogy te másképp gondolkodsz a közönség igényről ennek kapcsán?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye ennek már jó pár éve ennek a tehetségkutatásnak. Én, amikor abban a világban éltem, nagyon más fogalmam volt a zenéről, meg az önmegvalósításról. Valahogy annyira más köntösben lehettem én ott, Juli. Tehát, hogy ott nekem mindig bele kellett valakinek a bőrébe bújnom. Uh-huh. Tehát akár Kínában is az volt, hogy ilyen Shakiraként konferáltak föl mindenhova, és ez engem nem zavart, tehát hogy mármint, hogy értem, hogy nem zavart, uh-huh. Persze, egy csodálatos énekesnő, és bárcsak, de nem azt mondom, hanem, hogy nem éreztem azt, hogy na jó, de hát én mást is, már én mást csinálok, nem, olyan volt, hogy nagyon jól esett, nagyon jókat bulisztunk, és akkor valahogy így elmentek ezek a koncertek, és hogy az évek múlnak, és mondjuk ez egyre távolabbi múltam része ezek a bulik, valahogy megváltozott bennem az, hogy mi a lényege a zenének, hogy nem feltétlenül csak az, hogy van egy dal, amit eljátszunk, hanem azzal valamit közvetíteni szeretnénk mi, akár amik mi vagyunk, ami én vagyok, ahogy mi ehhez a dalhoz hozzányúlunk, mondjuk saját dalok tekintetében nem véletlen, hogy ilyenek a dalok, amilyenek, uh-huh. És ezért is olyan csodálatos, amikor mondjuk a közönségünk erre ráharap, és ugye együtt tudunk pulzálni, akár élőben, akár ugye online mondjuk a zenefelületeken, mert picit más, mint amit mondjuk minden nap lehet hallani, és ez nem véletlen, és szerintem van rá igény, csak sokkal nehezebb elérni a közönséget, mert ugye nem mondom, tehát nem olyan a stílus, amit mondjuk meghalljuk, ja, persze, ezt ismerjük is. És viszont ennek szerintem pont, hogy van lényege és létjogosultsága, és szerintem így kell egy zenésznek működnie, hogy nem az elsődleges az, hogy az igényeket kiszolgálni, hanem egy olyan értéket képviselni, ami igaz, meg önazonos, és azzal megtalálni azt, aki viszont ezt szereti. És akkor így a kínálat is, meg a kereslet is.
1: Közeledik egymáshoz a kettő. De már csak a te pályafutásodat nézve is mennyit változott a zeneipar?
2: Nagyon, nagyon-nagyon sokat. És az a helyzet, hogy én is hiába vagyok benne már elég régóta, én jó magam is érzem, hogy változok. Nagyon jó irányba is, abszolút. És most is, azért nem tudom, hát hány évről van szó, most vagyok 35 éves, azért már azért ideje csinálom, és például most ebben az évben jöttem arra rá, hogy van egy olyan zenei stílus, amit nekem 4 éves korom óta például egy szívszerelmem, és nem nyúltam hozzá nem tudom hány éve. És ez most 2026-ban jöttem rá, hogy én ezt nagyon szeretem.
1: Ez
2: a blues, meg a soul, ez a talán még az R&B-t is hozzá lehet mondani. Ezek a régi női soul blues hangok, akiket most újra elkezdtem hallgatni, és most egy új dalunkat majd kicsit ennek a hatására is írunk, hogy ez ennek a szeretetéből fakadóan.
1: Szóval jó visszatérni ebbe a műfajba?
2: Jaj, nagyon. És úgy látom, most akikkel így beszélgettem, mondjuk akik már szeretik a zenénket, és megpendítettem ezt, hogy ilyen szólosabb, akár ugye a funk, meg a blues hangzást belevinni, és nagyon örülnek neki. Most nem tudom, hogy nem akarnak-e csak az arcomba kamerolni.
1: Hát de egyébként meg lenne baj azzal, hogy most ez a stílus te vagy, vagy ebben a korszakodban
2: igen.
1: Most ez jellemez.
2: Igen,
1: ez van kedved.
2: Igen, igen. És szerintem így lehet az ember önazonos, és talán így találja meg tényleg azt a közönséget, akivel jól érzi magát, és nem csak az, hogy na jó, most megírom ezt a dalt, mert tudom, hogy ez most megy, és akkor nem is biztos, hogy igazán kialakul az a közösség, csak olyan...
1: Na, de ha mondjuk még az az időszak lenne az életedben, amikor a tehetségkutató volt, és ugye akkor menedzsmentet is raktak mellé, a győzelemhez az is
2: jár. Igen.
1: Na, de
2: igen,
1: akkor
2: igen.
1: Azon, hogy azok megmondják, hogy mit
2: azok
1: csinálhatsz.
2: Meg, pontosan.
1: Akkor nem lenne blues.
2: Na, akkor nem. Nem, és hát fel is ajánlottak kint egy szerződést, és hát ugye kaptam is a kérdéseket, hogy hát ője vagy, miért jött ő vissza. Az pontosan emiatt. Tehát, hogy akkor én ezt még nem is annyira éreztem, akkor igazából csak a Túró Rudi meg a szalámi hiányzott itthonról. De hogy...
1: Mert Kínában volt ez a...
2: Igen, Kínában.
1: Tehetségkutató elnyerés.
2: És hogy ott igazából az volt, hogy te ezt kell csinálnod pontosan. Tehát én ott meg voltam téve, mint hogy azért ennek már 10-12 éve, akkor még ez a kinézet, ugye ez valaminek számított, és akkor ezért volt, hogy akkor göndörhaj, meg fehérbőr, meg stb., és akkor te leszel a Shakira. És akkor nekem el kellett mennem helyekre, és akkor nekem ezt kellett képviselnem, és akkor ugye szerződés szerint ezt kellett volna csinálnom, és egy darabig biztos, hogy buli is lett volna, de úgy éreztem, hogy jó, és jól is tettem szerintem, hogy akkor én azt viszont ott hagyom.
1: Tehát szereted ezt a mostanit?
2: Szeretem, igen.
1: Életedet is?
2: Nagyon, nagyon-nagyon szeretem. Természetesen mindig lehetne több, mindig lehetne jobb. Nyilván most talán a kulturális életnek egy picit újra fel kell virágoznia itthon. De én látok rá nagyon sok reményt és nagyon sok lehetőséget, hogy erre igény is van, meg lehetőség is.
1: Meddig látod egyébként a Szigeti Juli Band életét? Fél évre tudsz előre tervezni?
2: Hát, bárcsak tudnám. Én szerintem, most, hogyha mondhatok ilyet, szerintem ezzel a stílussal, amit mi képviselünk, szerintem mi elértük azt a... Tehát elértük azt, amit igazán lehet szerintem.
1: A maximumot?
2: Tehát most nem is mondom, hogy a maximumot, de hogy kicsit korlátozott azért ugye a zeneipar, és ez az electro swing, amit mi ugye képviselünk, picit ilyen grúvosabb, funkisabb vonalakkal, hát mi olyan, tehát nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat, és tényleg nagyon sok helyre eljuthattunk a világban, hogy ezt elvigyük, ezt a műsort. Én azt látom, így a nemzet, mert ez egy pici család. Tehát így ismerjük egymást az olasz elektroszwing képviselőjével, a némettel, tehát hogy nem nagy ez, ez egy globálisan egy nagyon pici család, és nagyon sokan elmennek ebből már. Tehát, hogy,
1: a műfajból?
2: Igen. Tehát, hogy ennek egyre kisebb a létjogosultsága, mi mégsem fogjuk feladni, tehát, hogy mi annyira szeretjük, meg tényleg szerintem mindig olyan energiákat adhatunk ezzel a közönségnek, ami megéri, de egy minimális átalakulás szerintem lehetséges, és nem is baj, és pontosan emiatt is hozunk be még több funkit, még több ilyen szólosabb érzetű dalt, mert látni is, hogy szereti a közönség, meg nekünk is jól esik. Tehát, hogy nem azon, hogy mi ettől megerőszakoljuk magunkat, hanem csak együtt növünk a világgal talán.
1: Hát meg lehet, hogy a közönséggel.
2: Igen.
1: Mennyire kell, ezt lehet, hogy kérdeztem a múltkor is, de most ide illőnek érzem, értőnek lenni a ti zenétekre?
2: Az az érdekes, hogy egyáltalán nem. Tehát sokszor megkapjuk ezt, hogy ez bonyi zene, de igazából nem az. Tehát annyi, hogy a harmóniák szépen fel vannak építve, meg nagyon, nagyon jó aranzsok vannak benne, mert ugye nagyon szuper zenészekkel dolgozhatom együtt, tehát a zenekarban óriási tehetségek vannak, és emiatt ugye megvan az, hogy egy picit komplexebb, de közben meg, aki meghallgatja tényleg a zenéinket, az érzi, hogy könnyed az egész, nyárias, könnyed, jókedvű, vannak balladáink is, abban meg ugye megtörünk.
1: Te?
2: Igen, hát az minden élő műsorban egyszer elhalálozok a színpadon.
1: Komolyan? De az érzelmek miatt?
2: Az érzelmek miatt is. Hát születtek olyan dalok, amik nagyon mélyre mennek. Szerencsére most már annyit játszottuk élőben, hogy már nem bőgöm el magam, de azért volt már rá példa, hogy ez bizony kicsit eltörött a mécses, De konkrétan fizikailag is megtörténik, mert a showunknak van egy olyan lény része, amikor is a szaxofonos fiú engem lelő. Tehát na, van egy ilyen rész, hogy...
1: Mert a játékpisztoly?
2: Hogy van, vagy amikor van, vagy a hangszerrel, vagy van egy pisztolyunk, igen, egy ilyen kellék pisztolyunk, és akkor az egész zenekar ugye nyomja az effektet hozzá, ezt a lövés effektet, én meg kiterülök a színpadon, és akkor onnan jön a következő dal, amit viszont egy halloweeni, egy német halloweeni CD-re írtunk, egy ilyen egyvelegre. Aha. És akkor abból jön, hogy akkor én meg kvázi így feltámadok.
1: Jó, hát itt akkor komoly koncepcióban.
2: Hát igen, azért azt ott kitaláltuk, szoktunk ott szórakozni azért.
1: Mi az igazi sikerszámotokra, hogy visszajelzés? A tapsok?
2: Hát az nagyon. Az megmondom neked őszintén, pedig nem szabadna, hogy számítson, ugye azt mondják, hogy ha a profi vagy, akkor mindegy, hogy mi van a szín, tehát hogy te megcsinálod, mindegy, hogy mi van, de akkor is, mivel én nagyon-nagyon szeretem a visszacsatolást, én ebből élek tulajdonképpen, hogy a közönségünknek jót tehessünk, és amikor mondjuk olyan bármi meleg van, nincs jó kedvük, bármi van, hogy mondjuk kisebb az, hát az ováció, vagy hogy mondjam, tehát kisebb a taps, most nem mondom, hogy rosszul esik, de hát persze, tehát megérint. Uh-huh. Tehát, hogy igen, tehát valahol az számít nekünk sikeres koncertnek, mint amikor tényleg a végére felrobban a nézőtér, és akkor viszont csak a kezeket látjuk, meg a sikongatásokat, és tehát ez, igen.
1: De szerintetek ez kin múlik? Vagy szerinted ez kin múlik?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, mert simán van, hogy rajtunk, tehát hogy valamit éreznek, hogy van valami olyan vibe, ami mondjuk nem megy át, de azért mi eléggé tényleg nagyon-nagyon szeret így egymást is, meg a zenét is, amit csinálunk, és azért ez általában át szokott menni szerencsére, de persze nagyon sok mindentől múlhat. Tehát van olyan buli, amikor még meg se szólalunk, és már csodálatos a hangulat, és bármi lehet, akármi, hogy miért, de már akkor... De
1: ezek ilyen megmagyarázhatatlan dolgok, nem, hogy ez miért van.
2: Igen. És van, amikor meg életünk legjobb koncertje, és hogy köszönjük, tudod, tehát, hogy...
1: Na jó, de talán tudja. Pont ez a szépsége, hogy kiszámíthatatlan
2: igen,
1: az egész.
2: Igen, abszolút.
1: Meddig látod, most nem a fél évet kérdezem, hanem úgy te magadat egyébként színpadon?
2: Hát én szerintem, mint ahogy egy jól ismert gitárost és énekest is láthatunk, hogy hát amíg az oxigén maszk bírja. Tehát, hogy én nem szeretnék soha lejönni a színpadról. Uh-huh. Én nekem az lételemem, tehát hogyha én beteg vagyok, és nem tudok kimozdulni az ágyból, de van lehetőségem színpadra állni, ott nekem megszűnik minden
1: tehát
2: bajom.
1: Tehát az olyan szinten beszippantott, hogy ez már megmarad.
2: Ez én legalább nyilván nem csak rajtam múlik, mert hogyha holnap eldönti a közönség, hogy viszlát Juli, akkor nyilván nem, de én nagyon remélem, hogy megmaradhat ez a kölcsönös szeretet, és hát hívnak minket, mi is mehetünk, és el is jönnek a koncertjeinkre, mert hát nekem van lételemem a színpad, tehát az anélkül, mint ahogy ezt a férjemmel szoktuk beszélni, hogy amikor mondjuk elvisz a hétköznapi sodrás, és mindenféle van, és mondjuk nincs idő bármilyen zenei foglalkozásra, az nekem nem csak az, hogy hát most nem csináltam, hanem érzem fizikailag, hogy rosszabbul vagyok, hogyha én nem zenélhetek. Ez egy érdekes dolog, hogy akinek van hivatás, az biztosan tudja, hogy ez hogy működik, hogy akár csak egy pici valami, de muszáj, hogy a zene az életünk része legyen, vagy hát az életem része legyen.
1: Tehát az önkifejezés az...
2: Igen. Tehát maga az éneklés, maga az, hogy én nagyon szeretek szerepelni, nagyon szeretek fölmenni a színpadra, nagyon szeretem azt, amikor kapocs van, most majd ugye lesznek koncertjeink a nyáron, és ott már tényleg nagyon várom, hogy ott lehessünk, és találkozhassunk azokkal, akik várnak minket. Ez egy fantasztikus dolog.
1: Tehát akkor vegyük még egyszer két nap múlva az első adáshoz képest, ugye nem az ismétléseket nézve, Veszprém.
2: Igen,
1: tehát ez szombaton, ugye?
2: Vasárnap.
1: Bocsánat,
2: vasárnap.
1: Még inkább. Akkor mondd el a pontos idő, vagy a napot.
2: Tehát most vasárnap, július 12-én, 9 órakor fogunk fellépni a Rosé Riesling Jazz Fesztiválon, és utána egy pici pihenő után, egy hetes nyaralás után, pedig július 21-én Budapesten, a Budapest Jazz Clubban, ott pedig 8:30-kor fogunk játszani. Ez most a két legközelebbi időpontunk.
1: És a Szigeti Júli Band oldalán egyébként megtalálnak minden?
2: Igen, igen, igen, minden ott van. Lehet ott kutakodni, hogy milyen új dalok vannak, meg minden egyéb információ, amit igen, hát nem érdemes lemaradni ezekről a bulikról.
1: Kedves hallgatóink, most már érdemes hallgatni. Szigeti Júli, befejeztük a beszélgetést, örültem neked.
2: Én is örülök,
1: sok csillogó szempárt bárhol léptek fel. Aztán majd legközelebb azt is megkérdezem újra, hogy van-e különbség. Teszel-e különbséget színpad és színpad között, tehát BEC vagy Veszprém, vagy

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Várnagy Andreának és Szigeti Julinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szelecki Ádám lett a Duna ideiglenes csatorna igazgatója. Nyilvántartási hiba okozta a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek eltűnésének ügyét. Koppenhága a világ legboldogabb városa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, értesült a Telex több egymástól független forrásból. A kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A tévés szakember korábban több mint 10 éven át dolgozott a közmédiánál. Nyilvántartási és adminisztratív rendszerhiba okozta a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek eltűnésének ügyét, közölte Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A belső vizsgálat megállapította, hogy egy teljes MiG-29-es repülőt és több alkatrészt korábban jogszerűen értékesítettek, ám ezek között olyan tételek is voltak, amelyeket később tévesen eltűntként vagy ellopottként tartottak nyilván. A tárca vezető szerint nem történt lopás, a hibák miatt a felelős vezetőt eltávolították beosztásából, és megtették a szükséges intézkedéseket. Ruszin Szendi Romulus felvetette, hogy az előző minisztériumi vezetés tudott a valós tényállásról, mégsem tájékoztatta a társadalmat, így fennmaradhatott egy téves narratíva. Az Antant Floral Europe nemzetközi zsűrije a hétvégén egyeket és kecskemétet értékelte az 51.

0: európai környezetszépítő és településfejlesztési verseny keretében. A két település a Virágos Magyarország korábbi díjazottjai közül kapta lehetőséget a nemzetközi szereplésre. Egyeken a zsűri a sváb hagyományok megőrzését, a bor és szőlőkultúra ápolását, az épített örökség védelmét és a település karakteréhez illeszkedő fejlesztéseket emelte ki. Külön elismerést kapott a Magyar Kút, a Látogatóközpont és a Ne felejts német nemzetiségi óvoda. Kecskeméten a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló fejlesztéseket, a belváros és a főtér zöld felületeit, a közösségi zöld terek minőségét és a tudatos város alakítást méltatták. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol négy estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyári játékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyáresti kikapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei programsorozatot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának koncertje nyitja, ezután jön Csányi Sándor nagy sikerű egy személyes vígjátéka, ahogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Show idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a Kisüstém című zenés vígjáték zárja négy napos rendezvényt. Kopenhága a világ legboldogabb városa, és az egyik legdrágább is. A Happy City Index szerint a dán főváros kiemelkedően teljesítette a munka-magánélet egyensúlya, a fenntarthatóság, az egészségügyi ellátás, a mobilitás és az általános életminőség terén példátlan életminőséget kínál, de ennek ára van. Kopenhága ugyanis az egyik legdrágább város is, és ezt a mindennapi élet szinte minden területén érezni. A lakhatás, az élelmiszer, a szolgáltatások és a közlekedés egyaránt jóval többe kerül, mint Európa nagy részén. Egy átlagos 50-60 négyzetméteres lakás bérleti díja például 2000-2500 euró körül mozog, a mindennapi bevásárlás 30-40%-kal drágább, egy kávé 4-6 euró. A magas árakat részben ellensúlyozza, hogy Kopenhágában a fizetések is kiemelkedők, a város lakói átlagosan 61%-kal keresnek többet, mint a dániai átlag. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló különteremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. A Duna alacsony vízszintje nem okoz ellátási problémát Budapesten. Országos ítélkezési szünet kezdődik július 15-én. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Megvan a végső uniós döntés. A pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. Így mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi elveszett nekit uniós helyreállítási forrást, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Ezáltal gyakorlatilag minden akadály elhárult a 6,4 milliárd euró további befagyasztott kohéziós forrás felszabadítása előtt is, de az egy másik döntési folyamatban párhuzamosan történt. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a mai döntés a legkevésbé sem jelenti a munka végét, sokkal inkább a kezdetét. A tárcavezető szerint most úgy kell felhasználnunk ezt a csaknem 6000 milliárd forintot, hogy az valóban új lendületet adjon Magyarországnak, javuljanak a közszolgáltatások, beinduljon a gazdasági növekedés, vagyis valóban működőképesebb és emberségesebb legyen az ország. A Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzése szerint ez egy hosszabb távú éghajlati folyamat része. A tartósan alacsony szint üzemeltetési kihívást jelent, mert ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba. De a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, így az ellátás folyamatos és biztonságos. A víz minősége sem romlik, ezt a mérési adatok igazolják. A Duna alacsony vízállása tehát nem okoz ellátási problémát, csak speciális üzemeltetési helyzetet igényel. A kamarai hálózat által működtetett 8 békeltető testület az év első felében 6102 ügyet zárt le, ami 6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, és az ügyek több mint harmada egyességgel zárult. A termékekkel kapcsolatos eljárásoknál a legtöbb beadvány lábbelik miatt érkezett.

0: 816 esetben, míg a szolgáltatásoknál 571 alkalommal közlekedési ügyekben fordultak a testületekhez. A fogyasztók és KKV-k számára országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget, térségünkben a Pest vármegyei és a budapesti békéltető testület. Az eljárás minden fogyasztónak ingyenes, illetékmentes és gyors bíróságon kívüli megoldást kínál a vitás kérdések rendezésére. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a bíróságokon. Ebben az időszakban nem tartanak tárgyalásokat, de soron kívüli ügyekben tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Büntető ügyekben ugyanakkor a határidők számítását nem befolyásolja a szünet. A bírósági ügyintézés folytatódik, de a tárgyalási rend átmenetileg szünetel. Módosítani kell a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. 1600 méterrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíjon. A Magyar Vitorlás Szövetség döntésének célja, hogy a mélyebb erülésű klasszikus vitorlások is biztonságosan teljesíthessék a távot, így a 240 cm-es mélység garantált lesz. Jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a rajtik pedig akár 55 cm. Csökkenhet. A szövetség a Balatoni Limnológiai Intézettel együttműködve környezetbarát anyagok használatára kéri a hajósokat. A mezőn július 30-án rajtol Balatonfüredről, a verseny eseményei élőben követhetők. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Olyan ő,

0: Az igazi változatosság ide költözött.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: I could stay awake just to hear.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mostantól hazánk az Európai Ügyészség tagja. Szombat reggel 3 Gripen vadászgép okozhat erős hanghatást Budapest felett is. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, így az ország a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással az EPPO hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre, mivel immár csak a szerződéses mentességgel rendelkező Dánia és Írország marad kívül, az Európai Ügyészségről szóló rendelet kikerül a megerősített együttműködés keretéből, és a jövőben csatlakozó új tagállamok számára kötelezővé válik a részvétel. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működésének feltételeit. Szombat reggel erőteljes hanghatásokra lehet számítani Budapest felett, mert a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászgépe díszrepülést hajt végre az altisztavatás miatt, közölte a Vitéz Szent Györgyi Dezső 101. repülődandár. A gépek nem csak a fővárosban, hanem Tökör és Kecskemét térségében is felbukkanhatnak. A honvédség szerint 9 óra és 9 óra 45 perc között többször érintik a térséget, a lakott területek fölötti alacsonyabb átrepülések pedig szokatlan zajjal járnak. A műveletet a jogszabályok betartásával hajtják végre, és a lakosság türelmét kérik. A díszrepülés apropója az altisztavatás, amely a honvédségi pálya egyik fontos mérföldköve. Ekkor lépnek szolgálatba azok az altisztek, akik a következő években a katonai rendszer gerincét adják, a mindennapi kiképzést, a csapatok közvetlen irányítását végzik. Hétfőtől felújítják a Fehérvári úton a Haussmann Lajos utcai útátjárót, ezért több villamos közlekedése módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A július 27-ig tartó munkálatok miatt a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett 17-es jelzéssel pótlóbusz jár Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. A balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullámzászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A

0: 13. alkalommal meghirdetett megmérettetése. 42 strandüzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vizes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. 5 csillagos minősítést 25, 4 csillagos
1: 15. Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóösi községi, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Szombaton egész napos zenei és családi fesztivált tartanak Balatonszabadiban. A balatonszabadifest.hu célja, hogy minden korosztály számára kínáljon programokat, és hogy hosszú távon a Balaton déli partjának meghatározó családi és közönzenei fesztiválja legyen. Szombaton a nagy színpad egész nap fellépésekkel várja a közönséget, a gyerekeknek külön koncertekkel készülnek. A tömegtáros zöld parki területen óriás vidám park, street food, vadpálya, beauty park, valamint élményzónák is helyet kapnak Balaton Szabadiban. A Sláger FM híreit

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyást, új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok a főváros keleti agglomerációjában. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pódíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolást üzemeltető Faber Kft. Végzi. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű csápos kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. Megváltozott a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írja a BKK. A Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett

0: ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Az érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozásra, sávszűkítésre és ideiglenes terelésekre kell számítani. Napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
1: Vezessenek óvatosan a hétvége folyamán is. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen az egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától egyirányították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra készüljenek napközben a 3. kerületben, a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegy között, mert itt útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Háros utcában, a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítés miatt. Lezárják egészen vasárnap 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé egyenesen haladó középső és a Dél és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, a stúdióban Csáky Attila. A legnagyobb slágerek közül válogatunk az ébredés mellé, hogy kicsit jobban induljon a szombat reggel. Itt van elsőként a Fall of the Flow slágere, szól a tőlem, ne tartsanak velem!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig Panna és a Récsi a vendégek, akik Budapesten élnek és a Bokás téri énekzené általános iskola tanulói.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangen, ha megborzott a csontvenő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába bár...

0: Sziasztok! Ez itt a Sláger FM podcast műsora, a Székre állok. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Én Hajdú Szív vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető nem más, mint Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus vendégünk, a testvérpár, Panna és Ármin. Sziasztok! De jó, hogy jöttetek! Nagyon-nagyon sokat tudtok nőni már egy fél év alatt is. Ti tudtátok, érzitek azt, amikor nőttök?
2: Egy kicsit.
0: És hogyan?
2: Nem tudom, csak így irányok, hogy kicsit nőttem.
0: Igen, úgy észreveszed, hogy mit tudom, az asztal kicsit alacsonyabb lett, ami addig magasnak tűnt?
2: Hát nem, csak úgy észreveszem, hogy kicsit nagyobb lett.
3: Meg hogy apához képest, vagy anyához képest, nem?
2: Igen.
3: Vagy
2: a tesóim.
3: Igen.
4: Sose veszem észre.
0: Sose veszed észre?
3: Pedig rengeteget nőttél.
4: Tényleg.
0: Tervezitek már, hogy hova mentek nyaralni, tudjátok?
2: Igen, megyünk Törökországba. A mamékkal. 10 éjszaka. Tíz napra.
0: 10 nap, 9 éjszaka.
2: Igen.
0: Mondjuk Árminak az csak 3 éjszaka lesz.
2: Miért?
0: Azért, mert a többit végig bulizol.
3: Bulizni.
2: Hát lehet.
0: Merre fele van Törökország? Merre kell? Dabashoz képest merre? Délre, vagy éjszakra, vagy keletre?
2: Nem tudom.
3: Még szerencse nem ti vagytok a repülőgépvezetők, nem?
0: Sokszor voltatok már külföldön?
2: Igen, hát ilyen 4-szer.
0: Azon azért szerintem az már sok.
2: És háromszor.
0: Mi volt eddig a kedvenc hely?
2: A legszebb hely, meg a kedvencem az a Bali volt.
0: Bali.
2: Igen, Bali.
0: Az a Balaton? Csak úgy becézik, hogy
2: nem,
0: Bali?
2: Nem. Az teljesen más.
0: Teljesen más?
2: Igen, repülővel kell menni egy éjszaka.
0: Egy éjszakán keresztül repültetek.
2: Reggeltől, és hát nem reggeltől, hanem mondjuk déltől estig, és még ma is kellett szállni.
0: Hát a repülő az eleve száll.
2: De meg is kellett valamilyen helyen, hogy ott tudjunk aludni valamilyen hotelben.
4: Valami Katár, vagy valami, nem tudom, hogy
0: Katár,
4: kell.
0: Katár.
4: Az, csak én nem tudom, hogy kell ejteni.
0: Katár, nagyon jól mondtad.
2: Nagyon fura volt a levegő, minden ilyen...
4: Nagyon meleg.
3: Páres.
2: Nagyon.
3: Meleg volt nagyon?
2: Nagyon, és alig volt levegő.
4: 40.
2: Örültünk, hogy be tudtunk menni egy olyan helyre, ahol nincs olyan meleg.
3: Annyira.
2: Igen.
3: És milyen állatok vannak ott?
4: Hát mi nem láttunk ott állatokat.
0: Kutyák vannak, skorpió biztos van.
4: Ott nem láttunk.
0: Nem láttatok?
2: Szerencsére nem.
3: Szerencsére.
0: Mit csinál egy skorpió?
4: Csíp.
0: Az bizony. Mindegyiknek halálos a csípése?
4: Nem.
2: De.
3: Ne próbálj
0: szerintem nem
4: mindegyiknek. Nálunk már az óviba vittek be skorpiót.
3: Igen.
4: Amikor volt ilyen állat bemutató.
3: Azt mondtátok már, igen.
2: Mi meg találtunk az iskolában egy ilyen ekkora pici kis skorpiót.
4: Jézus!
0: Azt a mindeni.
2: Futópályán.
0: A futópályán? És ő győzött, vagy ti? Ha futni kell.
2: Ő csak így állt egy helyre.
0: Állt és nézett, teregetett némán. Nem figyelt, nem is nézett én rám?
2: Nem.
0: Jó. Tudjátok, jól, hogy itt a Székre állokban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Nem csak azért, mert nagyon szeretjük az érdekes színes híreket, hanem azért is, mert Ortutai Dóri a Sláger FM-nek a hírolvasó szerkesztője, és ő mindig olyan izgalmas híreket hoz nekünk, hogy csak na.
3: Egy különleges kísérletben lágy zenét játszottak növényeknek, képzeljétek el. Tehát ilyen zöld növények voltak kirakva, és akkor a kutatók azt figyelték, hogy ezek a növények a dallamokra több hét után visszamentek, és azt tapasztalták, hogy növekedni kezdtek a növények, képzeljétek el. Tehát úgy tűnt nekik, mintha a levelei a virágoknak így ráhangolódtak volna a dallamokra, vagy a muzsikákra, és egyébként azt mondják a kutatók, hogy a növények valamilyen módon reagálnak így a rezgésekre, és ezáltal így szárba szökkennek.
0: Azt a mindenit. Mondjuk engem személy szerint, mint élőlényt, a zene mindig megnyugtat, tehát érzem, hogy jobban fejlődök tőle. Elbírom képzelni, hogy egy növény is nagyon-nagyon szereti.
2: Én meg pont idefele Árminak tartottam egy meditációt, a kocsiba bekapcsoltam egy ilyen meditációs zenét, és akkor Árminak el kellett képzelni, amit mondok, és teljesen jól ment.
3: Ez működik, igen. Ugye jó volt?
4: Igen.
3: Ez olyankor jó egyébként, hogyha nem tudtok aludni este, vagy picit több információ van az agyatokba, és mielőtt elaludnátok, ez tökre szokott működni. Majd próbáljátok ki.
1: Mindjárt folytatódik a Székreállók mai adása itt a Sláger FM-en. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig Panna és Récsi a vendégek, akik Budapesten élnek és a Bokás téri énekzené általános iskola tanulói.
1: Mi az a meditáció?
2: Hát amikor lenyugodsz.
1: Le kell nyugodni hozzá?
2: Igen. És hát nem, ha azt úgy kell elkezdeni, ha nem vagy nyugodt, lehunyod a szemed, és gondolsz valami olyan, mint szépre, jól.
1: Tehát, hogy nem egy ilyen nagy forgalomba vagyok benne, hanem egy zöld réten vagy a tengerparton. Ezt kell elképzelnem?
2: Igen.
1: Vagy ahova vágyok?
3: Uh-huh. Ami téged megnyugtat, arra kell gondolni.
1: És ilyenkor ki kell üríteni az agyadat, hogy ne gondoljál semmire, vagy azt kell csinálni, hogy gondoljak valami szép dologra?
2: Gondolj valami szép dologra.
1: Akkor rátok gondolok. Ti vagytok a legszebbek.
2: Ti amúgy tudtad, hogy vicces
1: vagy. Ne!
2: Igen, igen.
1: Köszönöm, ez nagyon jól esik az Árvintól is, meg a Pannától is. Köszönöm szépen. Az is egyfajta meditáció, amikor az agy már annyira szépen pihen, hogy ilyen sületlenségeket mond, mint amit én mondok. A növényeket szerintetek miért kell nekünk embereknek megmenteni?
2: Nem tudom.
1: Meg kell azért menteni a fákat?
2: Oxigén. Hát mondjuk a fában van az oxigén. Igen.
1: Ott benne? Bent lakik, mint hát a harkállyal együtt? Harkály hát berepül a fába. Hé, húzódj arrébb oxigén. Én is itt lakok benne
2: hát
1: a fába.
2: Hát azt nem tudom, hogy pontosan hol, de azt tudom, hogy a fánál valahol, vagy a fában, nem tudom.
3: Igen,
2: hogy
3: az a kapcsolatos.
2: Igen.
1: Hogy a fa termeli az oxigént?
2: Igen.
1: Jaj, de jó, hogy segít abban. Ti rászóltok olyan emberre, aki mondjuk letép egy fának a levelét, vagy...
2: De már nem látok.
1: Nem láttok olyanokat.
2: Én valamikor rászólok.
1: Igen, és akkor, akkor aki letépi, akkor mit mond? Ellenkezik veled, vagy azt mondja, hogy milyen igazad van, Panna, nem bántom a fát?
2: Ellenkezik.
1: Szerintetek a papír az miből van?
2: Fából.
1: Fából. De hogyha ilyen sok papírt használunk, akkor ahhoz sok fa kell.
2: Ez igaz.
1: Ez igaz, ebben még nem gondoltatok bele?
2: Nem.
1: Én belegondoltam a múltkor, hogy azért vágják ki a fákat, hogy nekünk több papírunk legyen?
2: Igen, meg amiben meg tudjuk törölni magunkat.
1: Például mit?
2: Például szalvétába, vagy zsebkendő, vagy valami ilyesmi.
1: Meg a WC papír.
2: Igen, WC papír. Én sosem tudom elképzelni, hogy hogy készülhet fából papír.
1: Aha.
2: Én el tudom képzelni.
1: Akkor hogy készítik, Panna?
2: Úgy, hogy van ilyen gyár, és akkor ott a fát nagyon ilyen laposra lecsiszolják.
1: Lecsiszolják, vagy összedarálják?
2: Igen,
1: és akkor abból a forgácsból, meg a porból lesz ilyen eljárással?
2: Igen.
1: Utána fogunk nézni majd, jó, és elmondjuk, hogy készít.
2: Vagy ledarálják.
1: Uh-huh. Hogy készítenek mondjuk autót?
2: Mi anyagból? Vasból.
1: Van ilyen autógyár, ahogy összerakják a kocsikat?
2: Igen, nem tudom.
3: De, hogy nem.
1: Egy ilyen futószalagon mozog, megy egy különféle alkatrész, és összerakják őket?
2: Lehet. Hát én még ebbe se gondoltam bele.
1: Még ebbe se? Mibe gondoltál bele legutóbb, hogy te leszel-e válogatott foci kapus?
2: Pontosan ebbe.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Szerinted, Panna, milyen lehet egy válogatottba védeni?
2: Nehéz.
1: Nehéz, ahhoz nagyon sokat kell tanulni?
2: Hát nem tanulni, hanem gyakorolni. Ahogy fejbe rúgjanak. Igazából engem már rúgtak hasba foci edzésen, nem is egyszer.
1: Labdával?
2: Igen.
1: És hogy fájt, vagy csattant, vagy milyen érzés?
2: Hát fájt, hát csattant.
1: És utána nem ment el a kedved, hogy én még egyszer be nem állok a kapuba?
2: Nem.
1: Sőt, megjött?
2: Kapuba van. Ez sokszor igen.
1: Van külön kapusoknak foci cipőjük? Tehát kapus cipő?
2: Nincs.
1: Nincs?
2: Nincs. Hát ugyanolyan, mint a játékosoknak.
1: Ilyen stokli is?
2: Igen.
1: Én azt hittem, hogy van külön kapus cipő, ami kicsit nagyobb, hogyha jön a labda.
2: Csak kesztyű.
1: Kesztyű van. A kesztyű az mire jó?
2: Arra, hogy...
1: Ne fázzon a kezed?
2: Nem, hanem arra, hogy van ilyen kapus kesztyű, ami ha mondjuk jön a labda, és megüti a kezedet, akkor az ne fájjon.
1: Ó, a táncban van ilyen, Panna, hogy kesztyűs tánc?
2: Nem.
1: Az a dudásoknál van, nem, hogy kesztyűbe dudálni megtanítják őket?
2: Azt nem tudom, mert én hip-hopra járok.
1: Na, és akkor a hip-hopban ott sincs kesztyű?
2: Nincs. Szerintem sincs.
1: Akkor ott mi van, kapucni?
2: Nem, tánc.
1: Csak táncolnak?
2: Igen.
4: Meg nyújtanak.
1: És mit tudsz nyújtani?
2: Hát...
1: Lábat? Lábat nyújtasz, vagy a hajadat? A nyakadat? Minden nyújtogatod.
4: Na ezért mondom, hogy vicces
1: vagy. Köszönöm szépen.
3: Nyelvedet nyújtogatod.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálok molyadása itt a Sláger FM-en. Jó reggelt!

0: A mai nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. 7 és 18 fokot mérhetünk jelenleg, délután pedig majd a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vezessenek óvatosan a hétvége folyamán is. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen az egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától egyirányították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra készüljenek napközben a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegy között, mert itt útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Háros utcában, a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítés miatt. Lezárják egészen vasárnap 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: lánya.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig Panna és Récsi a vendégek, akik Budapesten élnek és a Bokástéri Énekzene Általános Iskola tanulói.
2: Egyébként ti hogy álltok a zenéhez? Van kedvenc zenétek?
3: Nekem most pont nincs.
2: No. Meg ki volt, akibe csalódtál, Rolling Stones?
3: Nem tudom ki ő.
4: De ki volt, akit legutóbb hallgattál, és azt mondtad, hogy ez jó?
3: DJ Bobo.
2: DJ Bobo? DJ Bobo?
3: Igen, és Respect Yourself.
4: Megörülök.
3: Mert arra dobolok is.
2: Ne, várj, tehát kapus és dobos vagy?
3: Igen.
2: Hát ezt nem tudtam, hát eddig nem mondtad, hogy dobolsz is.
3: Tényleg.
2: Nem mondtad, de csak a kapusság volt eddig fő téma. Ja? Nem megerőltető? Nem nehéz munka diáknak lenni?
3: Hát, de... Hát én imádom.
2: Te imád? Te ennyire szeret suliba járni?
3: Igen.
2: Mi a jó az iskolában?
4: Tök jó.
3: Az, hogy jókat tanulunk.
4: De jó.
2: Mi volt a legutolsó, amit tanultál mondjuk pénteken?
3: A nagy K betűt írni.
2: Hú, azért az nehéz a nagy K betű. Igen. Mihez hasonlít egy nagy K betű?
3: Egy nagy I betűhöz.
2: Aha. De akkor hogy nem kevered össze a nagy I betűt a nagy K-val?
3: Ebben...
4: Hát a nagy I-hez van még egy plusz, egy kar, ugye?
2: Igen.
4: Meg egy láb lefele.
2: Igen. Na jó, de hogyha ezt hogy a oldalról látod, de hogyha háttal látod a K betűt, akkor... úgy néz ki, mint egy nagy I betű.
4: Ez igaz, igen.
2: Hát ez a nehéz megkülönböztetni, mert egy A betűt azt oldalról meg hátulról is ugyanúgy látom A betűnek. De a K meg az I. Fantasztikus, hogy Árminkám. Hogy kiderüljön, hogy az Árminnak hogy vág az esze, talán abból tudjuk kideríteni, hogy kvíz kérdéseket tesz föl a Dóri. Már itt tartunk a műsorba, úgyhogy Dórikám, jöhet az első kérdés.
4: Ki írta a Mici Mackó történetét?
3: Tudom a nevét, de
4: igen, ezért segítek most, jó? A. A. Milne, Lewis Carroll, Roald Dahl.
3: De egyikről
2: sem. Ő nem egy síkfutó volt? Nem az a Carl Lewis? Ó, összekevertem.
4: A Milne.
3: Én még soha sem hallottam.
2: De a Mici Mackót hallottátok már?
3: Nem.
2: A dal se? Hogy egy napon, mikor Mici Mackó...
3: De azt hallom.
2: Semmi dolga nem akadt. A Milne. Nem volt így a dalba benne?
3: Nem.
2: Ez nehéz kérdés. Igen. Nektek, de Milne írta. Hogyha megmondjátok, hogy ki fordította le, akkor már is beírom a piros pontot. Igen, Karinti, bátran mondd ki. A Karinti Frigyes fordította, de ügyes vagy.
3: Nem mondtam volna ki.
2: Nem mondtad, én meg azt láttam, hogy vetted a levegőt, hogy... És hogy a Karinti Frigyes. Na mindegy, de legalább ezt is megtanultuk, hogy a zseniális fordítása az a Karinti Frigyes volt. Mi a kedvenc mesétek?
3: A foci!
2: A foci! És az hogy van az a mese? Egyszer volt, hol nem ne, volt? Ne, volt egyszer ne, egy nem foci.
3: Igazából nekem nincs kedvenc mesém.
5: De csak sorozatod.
3: De a sorozat.
2: Na mi a sorozat?
3: Az ilyen szuperhős, és az a cím, hogy Harry Danger. Ilyen szuperhősös.
2: Az igen, neked Panna mi a kedvenc?
5: Hát én szeretem a romantikus filmeket is.
3: Meg a Garfieldot is szeretem.
4: Igen.
3: Meg a SpongeBobot.
5: Hát én sok filmet szeretek amúgy, csak mivel Armin mindig mást akar nézni.
3: Focit?
5: Vagy valami mást, akkor így megegyezünk, hogy azt nézzük, amit mindketten szeretnénk, és így nem tudok annyira sok filmet, de már nagyon sokat láttam.
2: Panna, most bajban leszel, mert mindjárt kezdődik a foci világbajnokság, sőt, mikor ez adásban lesz a műsorunk, akkor már javában zajlik a foci BB. Várod, Ármi, hogy nézhessd a futball világbajnokságot?
3: Igen, és a BL-t is néztem.
2: Hát annak már vége van.
3: Igen, tudom, de az...
2: Ki győzött?
3: PSG.
2: Nekik drukkoltál?
3: Nagyon.
2: Tényleg?
1: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger FM-en. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig Panna és Récsi a vendégek, akik Budapesten élnek, és a Bokás téri énekzené általános iskola tanulói.
1: És a foci világbajnokságon kinek drukkolsz?
2: Mivel kiesett Magyarország, ezért, mivel Portugáliát mondják esélyesnek, ezért ő, nekik is, meg Spanyolország.
1: Uh-huh. Igen, hogy ők is, a franciák vagy az angolok?
2: Igazából mindegyik ilyen nagy válogatottnak szurkolok.
1: Brazilok, hát már olyan régen nyertek.
2: Tényleg.
1: Argentinok mondjuk megnyerték 4 évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. Spanna, van egy jó hírem, 1 hónapon keresztül csak focit fogsz nézni. Az milyen? Töröld borzasztó föl a könnyeket a szemedből.
2: Borzasztó.
1: Borzasztó. Nem szereted?
2: De hát most sokáig nem fogsz focit
3: szerintem
2: nézni.
3: Szerintem semmi értelme.
4: Ez egy női meglátás.
1: Miért? Miért? Nem jó, hogy szaladnak, vagy hogy cseleznek.
2: Szerintem undalmas.
3: Nem is te játszod, és nem is olyan nagy dolog, hogy egy labdát látsz, és rugdossák, és összevesznek, és mindenféle törés.
2: Csak
1: de hát mégis milliók, milliárdok nézik. Nagyon-nagyon szereti a világ. Akkor te nem vagy benne abban
3: milliárd. Én nem szeretem.
1: Következő kérdés.
4: Mivel utaztak régen a királyok hosszú úton?
3: Lovacskával. Hintó.
1: Bizony.
2: Hát én a lovaskocsit mondtam volna.
1: Ugyanaz. Mi a különbség egy lovaskocsi és egy hintó között?
2: Az, hogy a hintón a luxusabb.
4: Aha.
1: Az olyan a kocsi helyett a hintó, hogy ilyen kábrió, hogy nincs teteje?
2: Nem, hanem
3: de van teteje.
1: Van teteje, én is lehet látni.
2: Igen.
1: Hogy úgy ki lehet nyitni.
2: Igen.
1: De ha esik az eső?
2: De nem lehet. Nem lehet kinyitni.
1: Hát van olyan hintó is, ami nyitott tetejű, van olyan, amelyik zárt. Vezettetek már hintót?
2: Nem, csak ültünk már lovaskocsin.
1: És ez milyen volt?
2: Jó. Mert lovasszánon is ültünk.
1: Tényleg?
3: Én már hamarosan egyedül fogok vezetni lovat.
1: Lovat, de jó lesz.
3: Pedig még nemrég kezdtem el lovagolni, de már a tanárom az már úgy gondolja, hogy én már hamarosan vezethetek.
1: Jaj, de ügyes vagy. Hogy kell hajtani egy lovas kocsit, amiben be vannak fogva az emberek, bocsánat. Hogy kell hajtani egy lovas kocsit, amiben be vannak fogva a lovak?
3: Sehogy.
1: Miért sehogy?
3: Mert a lovak nem...
2: Ostorral ütögetik a lovat?
1: Igen. Hajtják. Van ilyen hajtó, aki ott ül fönt.
3: Jaj,
1: a bakon.
3: Igen, tényleg.
2: Lesz még egy kérdés?
1: Lesz.
2: Ez az.
4: Mennyi?
2: Na ez a mai Sláger FM, nagyon vicces.
4: Mennyi 30-ban az 5?
1: Hú, ez nagyon nehéz, én még csak elsős 5. vagyok.
4: Nem? Bárj, nem.
3: Ja, nem, 6.
1: 6?
3: 6.
1: Mert 6x5?
3: De Ármin már tudja a szorzót.
1: Tényleg?
2: Hát valamennyire.
3: Megtanítottam.
1: Megtanítottad, de az 5-ös szorzót?
3: Összeset tudja.
1: Az összeset?
2: Nem.
3: De nem kívülről, hanem egy pár.
1: Belülről. 6x6?
2: 36.
1: Nagyon jól megtanítottad, Panna. Miért fontos, hogy tudjunk osztani, szorozni, kivonni, koszínuszra emelni?
3: Mert ha felnőttek leszünk,
4: igen.
3: Akkor sokat kell majd számolni, pénzt, meg sok minden.
1: De jó, te mit szeretnél számolni, Ármin?
3: Táblákat.
2: Tehát az összeadásokat.
1: Az összeadást azt szereted legjobban. Jó vagy matekból?
4: Szerintem igen.
3: Nagyon jó matekból.
1: Hát
3: szerintem 72 összeadást megcsinált 5 perc alatt. Hát az iskolában is 2 hiba volt.
1: Ne hülyéskedj. Hát akkor te
2: csak én egyedül.
1: Egy élő számítógép vagy.
4: Nagyon ügyes vagy.
2: Az jó.
1: Az is jó, hogy itt voltatok velünk, ez volt a Székreállók. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és megbeszéltük a növények zenehallgatását a foci világbajnokságon, a lovagláson keresztül.
2: Ma mindent megbeszéltünk,
1: és remélem legközelebb is jöttök. Ne kelljen ilyen sokat várni rátok, úgyhogy elköszönök tőletek. Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője. Itt volt velem Ortutai Dóri.
4: Sziasztok!
1: És itt volt Panna és Ármin.

Ez volt a Székrálók mai adása, Panna és Récsi voltak a mai vendégek, akik Budapesten élnek, és a Bakástér Énekzenei Általános Iskola tanulói. Tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, én Csáka Attila vagyok. Ha

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.

0: nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Az alványzavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvász szakértője.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
3: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
5: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
4: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
5: Na jó, takar.
4: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást. Balatonalmádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást, írja a Világgazdaság. A mostani döntési körben mintegy 1,2 milliárd forintról határoztak, a pénz 314 településhez kerülhet. A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelynek veszélybe került a működőképessége, vagy nehezen tudják ellátni kötelező feladataikat. A forrást főként már fennálló működési költségekre, például közüzemi számlákra, szolgáltatói tartozásokra, vagy indokolt esetben bérek kifizetésére lehet fordítani. Fejlesztésekre, felújításokra és karbantartásra nem használható fel. Balatonalmádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Az önkormányzat kérdőíves felmérésében várják a helyiek, a nyaraló tulajdonosok és a turisták véleményét a parkolási helyzetről és a lehetséges megoldásokról. A válaszadók egyebek mellett a főszezoni vagy egész éves fizetős parkolásról, a P plusz R parkolók kialakításáról és az időkorlátos várakozásról is elmondhatják véleményüket. A kérdés tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki a városban. A végleges döntés egyelőre nem született meg, a felmérés eredményeit a későbbi tervezésnél veszik figyelembe. A Balaton természetesebb partjainak kialakítását szorgalmazza a Hunnen Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A javaslat szerint a beton és kőburkolatú standok helyett fokozatosan homokos, füves partszakaszokat alakítanának ki, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mintaprojektje Balatonalmádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzat nyitott egy kísérleti fejlesztésre. A tervek szerint egy strandot alakítanának át természetközelibb, enyhén lejtő homokos partszakasszá, siker esetén a programot más balatoni településekre is kiterjeszthetik. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint is. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt első helyre sorolta a vármegyét. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberekre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik.

0: emelkedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságokat. A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A bakonyák az elmúlt két évben rendre a döntőig jutottak, tavaly másodikként, még 2024-ben aranyérmesként zárták a sorozatot. Az IHF végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a klub számára szabadkártyás részvételi jogot biztosít a 2026-os IHF férfi klub világbajnokságra, olvasható a Veszprém hivatalos oldalán. A Bakonyi Klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan a hétvége folyamán is. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen az egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától egyirányították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra készüljenek napközben a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegy között, mert itt útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Háros utcában, a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítés miatt. Lezárják egészen vasárnap 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után pár perccel indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, a stúdióban továbbra is Csáky Attila. A legnagyobb slágerek közül válogatunk ebben az órában is. Itt van elsőként Sean Kingston slágere, Summer is, a Beautiful Girls. Jó reggelt, ébredezzünk együtt! Sláger!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és hát újabb szuperhír, hétvégén ugye ellátogathatnak mondjuk az állatkertbe, új bejáratot nyitott az állatkert, mostantól a biodómnál is be lehet menni. Az új belépés és jegyvásárlási lehetőséggel bővült a fővárosi állat és növénykert, a látogatók mostantól a biodóm bejáratánál is megválthatják belépőjegyeiket, így az állatkerti séta a hagyományos főkaputér, a hol nem volt kapu mellett már a városi oázis felől is kényelmesen megközelít. Az új belépési pont különösen azoknak a vendégeknek jelenthet nagy segítséget, akik a parkoló zónában hagyják a gépjárműveket, vagy tömegközlekedéssel érkeznek a környékre. A helyszínen könnyen elérhető az 1-es és az 1M villamosokkal a Kacsó-Pongrácz úti megállónál, valamint a 3-as és a 69-es villamosokkal, amelyeknek végállomása a Mexikói útnál található. A biodóm bejáratánál elhelyezett modern érintőképernyős automaták biztosítják a gyors és egyszerű jegyvásárlást, ami szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos jönnek a legnagyobb slágerek. Az ébredés mellé Barbara Streisand-tel folytatjuk már is most a reggelt.

0: Ez volt Emilio David és a The First Time szólt itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára 7:30 lesz majd. Szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Nem sokára pedig majd Ed Sheeran és a Clastial érkezik nálunk. Ed Sheerannek ugye a Shape of You című sláger eredetileg egyébként nem neki készült, a Rihannának akarta felajánlani, végül azonban megtartotta magának, és annyira szereti a ketchupot az énekes, hogy a Heinz ketchup tetoválása is van, később pedig saját limitált szószt is készített a márkával. Mindjárt tehát Ed Sheerannel folytatjuk az ébredést itt a Sláger FM-en. A mai nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. 7 és 18 fokot mérhetünk jelenleg, délután pedig majd a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vezessenek óvatosan a hétvége folyamán is. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen az egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától egyirányították a Lehossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra készüljenek napközben a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegy között, mert itt útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Háros utcában a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítés miatt. Lezárják egészen vasárnap 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk, és játszunk a mai nap folyamán is, hiszen van egy páros belépőm Szil július 30-ai koncertjére az MVM Domba. A játék feladvány pedig nagyon egyszerű, hogyha meghallják Szil zenét, akkor harmadikként kell telefonálni. A 06 30 30 95 8-as telefonszámokat kell tárcsázni. Itt a Sláger FM-en pedig most zárjuk az órát a Blaha Lúzián a slágerével. Ha én felejtek, ez jön már is nálunk. Tartsanak velem, tehát a következő órában is számítok önökre. Jó reggelt, én Csáky Attila vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés.

0: tapasztalaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
2: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
3: Sláger FM. Köszönjük.
4: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Új alapokra kerül a vonat közlekedés fejlesztése és finanszírozása. A balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat. Izgalmas programokat kínál az érseki palota a nyár folyamán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Új alapokra kerül a vonat közlekedés fejlesztése és finanszírozása, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnap tisztavatóján. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a vasút felzárkozzon a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Vitézy Dávid kiemelte, a vasút lehet az uniós támogatások egyik legnagyobb nyertese. A közösségi közlekedésben megközelítőleg 2000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. A kormány több évre szóló korszerűsítési ciklusokban gondolkodik, és számít arra, hogy a MÁV képes lesz a megújulásra és saját fejlesztéseinek irányítására. A balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullám zászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésben 42 strand üzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vízes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. Több külön díj is gazdára talált. A családbarát, gasztró, innovatív, gyermekanimációs, okos és környezetvédelmi kategóriákban is díjaztak strandokat. A megyei versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóőrsi Közösségi, Zalában a Balaton-Györöki Közösségi Strand lett a nyertes. A veszprémi várnegyed ikonikus épületei, beköztük az érseki palotába is érdemes ellátogatni a nyár folyamán. A gyerekeket nyomozós játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók, közölte a várnegyed felújítását végző cég média partnere. Mint írták, az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékesegyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezték. Fedezhetik a veszprémi várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégén pedig a fény és áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. Balatonfüreden stabil gazdálkodásról és több nagy fejlesztési tervről számolt be a városvezetés egy helyi vállalkozói fórumon. Bóka István polgármester szerint az önkormányzat vagyona mintegy 30 milliárd forintra tehető, ami évente jelentős többletbevételt biztosít a városnak. Az idei évben 4-5%-kal több vendégészakát regisztráltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthona megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatnák. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá váljon. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Annabálon. A július 25-i esemény

0: 14. Anna Fesztivál kíséri július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Oki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a kisfaludi színpadon rendezik meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Vasárnap üzemkezdettől egészen délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában is. Sávlezárásra készülnek hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. A mai napon 7 órától vasárnap 3 óráig lezárták az első kerületben a Pala utcát, a Bemrakpart és a Fő utca között a rendezvény miatt. Időszakos és szakaszos korlátozásra készülnek a mai nap folyamán 10 óra 15-től egészen 11 óra 15-ig, az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Hétvégén a H8-as hív Szent Jakab, Mogyoró, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel itt a Sláger FM-en indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként Harry Styles újdonsága, Szolmár és az American Girls, tartsanak velem, jó reggelt!

hétvégét kívánok mindenkinek, és jó reggelt, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a legszuperebb kikapcsolási tippeké a terep. Többek között Japán érkezik a Néprajzi Múzeumban. Maga nappal várja az érdeklődőket, július 25-én a Néprajzi Múzeum. Ismét a hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató Manga nappal várja az érdeklődőket, majd július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozat a Manga Hokusin Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja majd az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerkedhetnek meg a több mint 200 éves Hokusik örökség és kortárs japán képregények és mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságaival is. Mindezt a Néprajzi Múzeumban majd július 25-én, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok, itt a Sláger FM-ben pedig Howard Johnson, folytatjuk most a reggel.

0: Jason Mraz slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en az előző percekben. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nem sokára majd 8:30 lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Alex Warrennal folytatjuk ezt követően a sort, akinek karrierje ugye nem zenével, hanem a TikTokon videókkal és vicces YouTube tartalmakkal indult. És érdekesség, hogy a világ siker előtt hajléktalan volt és egy autóban élt, ebben az időszakban ismerte meg a Snapchaten későbbi feleségét, úgyhogy elképesztő az ő karrierje. Az Ordinary pedig mindjárt tűn itt a Sláger FM-en. A mai nap folyamán napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten és északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. 7 és 18 fokot mérhetünk jelenleg, délután pedig majd a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap üzemkezdettől egészen délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya-alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában is. Sávlezárásra készülnek hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. A mai napon 7 órától vasárnap 3 óráig lezárták az első kerületben a Pala utcát, a Bemrakpart és a Fő utca között a rendezvény miatt. Időszakos és szakaszos korlátozásra készülnek a mai nap folyamán 10 óra 15-től egészen 11 óra 15-ig, az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a vérmezői vonulásos rendezvény miatt. Hétvégén a H8-as hív Szent Jakab, Mogyoró, Csillagliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Jó utat!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz, és a mai nap folyamán is van játékunk, hiszen Szia Budapesti koncertjére van egy páros belépőjegyem, méghozzá július 30-ára az MVM Domba, és nincs más dolguk, mint hogyha meghallják Szia zenét itt a Sláger FM-en, illetve Szia Slágerét, akkor harmadikként kell telefonálni, 0630-30-30-95-8 a hívható számunk, mint pedig az órazárásaként hozom most Brian Adams Slágerét, Summer of 69, ezért már is nálunk, én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, jó reggel!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel,

0: Köszönjük!
1: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
1: Cilla Tour, kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
2: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla Tour, péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást. Balatonalmádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást, írja a Világgazdaság. A mostani döntési körben mintegy 1,2 milliárd forintról határoztak, a pénz 314 településhez kerülhet. A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelynek veszélybe került a működőképessége, vagy nehezen tudják ellátni kötelező feladataikat. A forrás főként már fennálló működési költségekre, például közüzemi számlákra, szolgáltatói tartozásokra, vagy indokolt esetben bérek kifizetésére lesz fordítani. Fejlesztésekre, felújításokra és karbantartásra nem használható fel. Balatonalmádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Az önkormányzat kérdőíves felmérésében várják a helyiek, a nyaraló tulajdonosok és a turisták véleményét a parkolási helyzetről és a lehetséges megoldásokról. A válaszadók egyebek mellett a főszezoni vagy egész éves fizetős parkolásról, a P plusz R parkolók kialakításáról és az időkorlátos várakozásról is elmondhatják véleményüket. A kérdés tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki a városban. A végleges döntés egyelőre nem született meg, a felmérés eredményeit a későbbi tervezésnél veszik figyelembe. A Balaton természetesebb partjainak kialakítását szorgalmazza a Hunlen Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A javaslat szerint a beton és kőburkolatú standok helyett fokozatosan homokos, füves partszakaszokat alakítanának ki, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mind a projektje Balatonalmádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzat nyitott egy kísérleti fejlesztésre. A tervek szerint egy strandot alakítanának át természetközelibb, enyhén lejtő homokos partszakasszá, siker esetén a programot más balatoni településekre is kiterjeszthetik. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint is. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt első helyre sorolta a vármegyét. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberekre is veszélyes, invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságokat. A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A bakonyiak az elmúlt két évben rendre a döntőig jutottak, tavaly másodikként, még 2024-ben aranyérmesként zárták a sorozatot. Az IHF végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a klub számára szabadkártyás részvételi jogot biztosít a 2026-os IHF férfi klub világbajnokságra, olvasható a Veszprém hivatalos oldalán. A Bakonyi Klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban.
1: Lassulásra számítsanak a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáróig, mert itt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt beszakadt az útpálya, a pesti végállomások felé közlekedő érintett BKK autóbuszok, Zugló vasútállomás megállóját át

0: kihelyezték a Hungária körúton a 905-ös éjszakai járat megállójába. Lezárták a Soroksári úton, a kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó külső sávot a vasútíd átépítése miatt. A hídra a Lechneridőn fasorból fel lehet hajtani, a 2-es és a 24-es villamos közvágóid végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Sávlezárásra készülnek a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál ma estig burkolatjavítás miatt. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya-Kispest felé a Csívéző utca megállóban nem áll meg. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 9 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét! Ebben az órában is a stúdióban Csák Attila, a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként Florida sláger, a Szalmár és a Good Feeling. Jó ébredezést mindenkinek!

Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek. Ugye a Velencei tó problémájáról már beszéltünk, illetve nagyon sokat hallottak, és érdekesség, hogy csökken a tatai öregtó vízszintje is, napi 20 millió liter víz szűnik el a tóból. A tatai öregtónál is tartós asszály és az esőhiány miatt megint kritikusan alacsonyra csökkent a vízszint, írja a helyi hírportál. A szakemberek szerint a Cseketó vízpotlása addig nem indulhat újra, amíg a tatai öregtó vízszintje el nem éri a szükséges magasságot. Az elmúlt egy hónapban a hétfői záporral együtt is mindössze 3,7 mm csapadék hullott Tatán. Ezt már Molnár András mondta el, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakmérnökségének vezetője. A hétfői eső egyelőre megállította a tó apadását, de ahhoz, hogy számottevően emelkedjen a tó vízszintje, napokig tartó egyenletesen csapadékos időre lenne szükség. Az Altar Érk vízgyűjtő területén a tó kedreggeli vízállása 171 cm és egyelőre stagnál. Hát bízunk benne, hogy megérkezik majd az eső, erről is beszélünk majd, és hát bízunk benne, hogy rendeződnek azért ezek a dolgok, hát nem túlságosan jó a helyzet. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a szombat reggel mellé. Ájdém a fél, és a Volt egy álmom, ez szól már is most nálunk.

0: Madonna és a Deep Run Deeper itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nem sokára 9:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. És van egy játékunk, hiszen Szil budapesti koncertjére vihetnek el tőlem egy páros belépőjegyet. Nincs más dolgok, mint hogyha meghallják Szil slágerét, akkor harmadikként kell telefonálni. A hívható számunk még egyszer 06 30 30 95 8-as. Itt a Sláger FM-en már is szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót az időjárásról, majd Pink érkezik, aki ugye pár éve Budapesten is fellépett, és egy elképesztő koncertet adott a Sziget Fesztiválon. A Trustful mindjárt jön itt a Slágeren. Vasárnap majd mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A reggeli órákban 10 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat mindenkinek, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-ás autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tatánál és Szárligetnél érzékelhető ez, mindkét részen 5-6 kilométeres torlódásra számítsanak majd. A főváros útjairól pedig tart a felújítás, a 9. kerületi Mester utcában mától egyirányosították a Lehossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos pályára terelik. A 22. kerületben a Háros utcában a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítése miatt. Vasárnap majd üzemkezdettől egészen délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbányalsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Asztória megállójában is. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a

Charlie Puff és Selena Gomez közöse szólt itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Nem sokára, majd délelőtt 10 óra lesz, a legfontosabb hírek és információk érkeznek, illetve szétnézünk az utakon is. Ha lenne friss hírük az utakról, akkor azt várom SMS-ben. 0630 30 30 95 8 a hívható számunk. Már is Miley Cyrus érkezik nálunk az óra zárásaként, akinek képzeljük, hogy keresztanyja nem más, mint a country zene legendája Dolly Parton, aki később a Hannah Montanában is feltűnt Miley keresztanyjaként. Már is a Flowers jön itt a Slágeren. Tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi.

0: Finanszírozása a Balatonfüredi Kisfaludi Strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat. Izgalmas programokat kínál az érseki palota a nyár folyamán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Új alapokra kerül a vonat közlekedés fejlesztése és finanszírozása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnap tisztavatóján. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a vasút felzárkozzon a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Vitézi Dávid kiemelte, a vasút lehet az uniós támogatások egyik legnagyobb nyertese. A közösségi közlekedésben megközelítőleg 2000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. A kormány több évre szóló korszerűsítési ciklusokban gondolkodik, és számít arra, hogy a MÁV képes lesz a megújulásra és saját fejlesztéseinek irányítására. A Balatonfüredi Kisfaludi Strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a Kék Hullám zászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésben 42 strand üzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vizes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. Több külön díj is gazdára talált. A családbarát, gasztró, innovatív, gyermekanimációs, okos és környezetvédelmi kategóriákban is díjaztak strandokat. A megyei versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóőrsi Közösségi, Zalában a Balaton-Györöki Közösségi Strand lett a nyertes. A Veszprémi Várnegyed ikonikus épületei, beköztük az érseki palotába is érdemes ellátogatni a nyár folyamán. A gyerekeket nyomozós játék várja a Várnegyedben, feltárul a palotta kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók, közölte a Várnegyed felújítását végző cég média partnere. Mint írták, az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezhetik a Veszprémi Várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégén pedig a fény és áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. Balatonfüreden stabil gazdálkodásról és több nagy fejlesztési tervről számolt be a városvezetés egy helyi vállalkozói fórumon. Bóka István polgármester szerint az önkormányzat vagyona mintegy 30 milliárd forintra tehető, ami évente jelentős többletbevételt biztosít a városnak. Az idei évben 4-5%-kal több vendégészakát regisztráltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthona megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatnák. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá váljon. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Oki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg.
1: Vezessenek óvatosan a hétvége folyamán is. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen az egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában mától egyirányították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra készüljenek napközben a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegy között, mert itt útburkolatot javítanak. A 22. kerületben a Háros utcában, a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítés miatt. Lezárják egészen vasárnap 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en 10 óra után pár perccel, én Csáky Attila vagyok. Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, és a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van Katy Perry, elsőként szól tőle a Firework, tartsanak velem ebben az órában is.

Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a

Jobb jelenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig egy fontos információ, hogy változik a forgalmi rend Ferencvárosban, nem megszokásból vezessenek tehát a környéken. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a Mester utcában, péntektől már nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az útfelújítás miatt a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért a gépjárművel közlekedőknek kerülő útvonalat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani a Mester utcába, és azon végig is lehet haladni. A célforgalom továbbra is biztosított, ezért a mellékutcák felől az érintett ingatlanok gépjárműveivel ugyancsak megközelíthetőek maradnak. A munkák idején az érintett útszakaszon 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben, emellett helyenként sávszűkítésre és ideiglenes forgalomterelésekre számítsanak, úgyhogy kitartás mindenkinek. A Sláger FM-en pedig jönnek a legnagyobb slágerek, változatosan Alphaville és a Sounds Like a Melody, ez jön már is most nálunk a hétvége mellé.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-e. Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 10:30 lesz nem sokára majd, szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, és játszunk is majd, hiszen van egy páros belépőjegyem július 30-ai Szil koncertre az MVM Domba, nincs más dolgok, mint figyelni itt a Sláger FM-en Szil slágerét, hogyha meghallják, akkor pedig harmadikként kell telefonálni, a 06 30 30 95 8-as számunkat kell majd tárcsázni. Mindjárt pedig a Várrepublik és a Rán érkezik itt a Sláger FM-en. A mai nap folyamán napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Említése miatt a csapadék nem várható, többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Nagyjából a délutáni órákban 29 fok körül alakulnak majd a maximumok. Vezessenek óvatosan, rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és az M0-as autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres rokat alkotnak. Különösen Tata és Tatabánya között érzékelhető ez, itt nagyjából 11-12 kilométeres kocsisor alakult ki. Sokan haladnak az M7-es autópályán is a Balaton felé, Budaörs és Székesfehérvár között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás, hol belassulnak, hol megállnak az autók, így mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők is. Az M4-es autóúton Budapest felé a Kenderesi pihenőhelynél két személyautót között össze, a 142-es kilométernél a pihenőn keresztül terelik a forgalmat, itt is csak óvatosan vezessenek. Tovább a főváros útjairól időszakos és szakaszos korlátozásra készülnek majd 11 óra 15-ig, az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Az 5-ös autóbusz terelve közlekedik, jó utat mindenkinek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt a The Wanted és a Volkslag, Rihanna szólt itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó pihenés, nem sokára majd délelőtt 11 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, és bármikor játszhatunk, hiszen van Szil budapesti koncertjére egy páros belépőjegyen, nincs más dolgok, mint hogyha meghallják Szil Slágerét itt a Sláger FM-en, akkor harmadikként kell telefonálni. A 06303030958-as számot kell tehát tárcsázni, és hogyha ön a harmadik, akkor már is esélyes arra, hogy elvigye tőlem a páros belépőjegyet, tehát Szil budapesti koncertjére. Úgyhogy figyeljenek nagyon, az órát pedig a Honeybee slágerével zárjuk. Legnagyobb hős, ez szól itt a Sláger hétvégében most.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 9 nap alatt 11 milliárd forint az új kis csomag általányván mérlege. Teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolajtartaléka. Top 50-es listán szereplő körözött férfit fogott a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit, és Gáltót Andrást hallják. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,5

0: Mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodhatott, és csütörtök délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg, emellett 200 vas betonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. Július 13-ától várhatóan július 24-éig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják, a munkaterület mellett pedig csak a fél útpálya lesz járható. Az autósoknak a Mária Remetei út, a Hidegkuti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Térségünkben a napsütést ma csak néha zavarhatja meg gomoly felhőképződés, említésre méltó csapadék nem várható, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Az előrejelzések szerint fokozatosan melegszik a levegő, és újra kánikula várható.
1: Óvatosan, rendkívül erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és az M0-as autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tata és Tatabánya között érzékelhető ez, itt nagyjából 11-12 kilométeres kocsisor alakult ki. Sokan haladnak az M7-es autópályán is a Balaton felé, Budaörs és Székesfehérvár között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás, hol belassulnak, hol megmegállnak az autók, így mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők is. Az M4-es autóúton Budapest felé a Kenderesi pihenőhelynél két személyautót között össze, a 142-es kilométernél a pihenőn keresztül terelik a forgalmat, itt is csak óvatosan vezessenek. Tovább a főváros útjairól időszakos és szakaszos korlátozásra készülnek majd 11 óra 15-ig, az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Az ötös autóbusz terelve közlekedik, jó utat mindenkinek és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Figyeljenek és füleljenek nagyon, hiszen bármikor érkezhet Szia slágere, hogyha meghallják, akkor pedig harmadikként kell telefonálni. A 0630-30-30-95-8-as számot tárcsázzák. Itt van elsőként Mark Ember és a Close to Me, az óra indításaként én Csáki Attila vagyok.

0: pihenés mindenkinek és jó hétvégét, ez a Sláger FM, nem olyan rég pedig Szia Slágerét is hallottuk, ami azt jelenti, hogy valaki már itt várakozik a vonal túlsó végén, hiszen harmadiként kellett telefonálni, ugye van egy páros belépő, egyem Szia budapesti koncertjére, méghozzá egy páros belépő, és hát valaki elvéleti tőlem, hogyha két kérdésre még tudja a helyes választ. Halló, halló, én Csáki Attila vagyok, ki várakozik a vonal túlsó végén?
1: Más József vagyok, Szia Attila.
0: Szia, harmadiként telefonáltál.
1: Igen?
0: Igen.
1: Komolyan mondom?
0: Komolyan mondom, igen, harmadik voltál.
1: Most álltam be az autóba egyébként,
0: aha.
1: És meghallottam, hogy elindultam, meghallottam a filmnek a slágerét, és mondom, ez hihetetlen, mondom, megpróbálom át, ha bejön.
0: És bejött harmadik vagy, úgyhogy ez már egy szuper.
1: Nagyon örülök neki.
0: Megkérdezhetem, honnan beszélsz most?
1: Én Csömörről.
0: Csömörről, tök jó, oké. Na hát, van még két rövid kérdésem, gyorsan. Hogyha ezek is helyesek, akkor már biztosan tiéd, nem nehezek egyébként a kérdések, de mondom, melyik városban született Szél? A. Lagosban, B. pedig Londonban.
1: Londonban
0: van válasz helyes, szuper, és még egy kérdés, hogy melyik napon hallható a Sláger FM-en a hazai Sláger című műsor. A válasz kedden, B válasz pedig vasárnap.
1: A másik akkor.
0: Így van.
1: Igen. Jó,
0: a B. Úgyhogy gratulálok, Tilda páros belépő, tehát Szia budapesti koncertjére, július 31-én lesz majd, ugye ez az MVM Domban. Kit viszel magaddal, tudod-e már?
1: Hát valószínű, hogy a feleségem.
0: Hát jó szórakozást kívánok nektek, úgyhogy érdemes figyelni és fülelni, hiszen lesz még játék itt a Sláger FM-en. Michael Sambello és a Maniac pedig már is jön most itt a Slágeren.

0: Ez volt a Portugál Demenés, a Félix Steel Salt itt a Sláger hétvégében. Jó pihenést kívánok mindenkinek! Kinek mi lesz a hétvégi program, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. És képzeljük, hogy újabb jegy- és bérletautomatákat találhatnak már Budapesten. Újabb 5 forgalmas csomópontban helyezték el őket, ezt már a BKK közölte. Július elejétől a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén is működnek az új készülékek. A BKK szerint korszerű automaták gyorsabb működést, könnyebb kezelhetőséget, akadálymentes használatot biztosítanak, a látássérülteket hangos navigáció segíti. Én már láttam ezeket az új automatákat, és nagyon szuperül néznek ki ezekkel a nagy kijelzőkkel, úgyhogy mindenféleképpen próbálják ki, hogyha éppenséggel bérletvásárláson gondolkodnak, vagy egy vásárláson. Itt a Sláger FM-en pedig mindjárt ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. A mai nap folyamán napos, komoly felhős időre számíthatunk a térségben. Említése miatt a csapadék nem várható, többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Nagyjából a délutáni órákban 29 fok körül alakulnak majd a maximumok. Jó utat mindenkinek, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-ás autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tatánál és Szárligetnél érzékelhető ez, mindkét részen 5-6 kilométeres torlódásra számítsanak majd. A főváros útjairól pedig tart a felújítás, a 9. kerületi Mester utcában mától egyirányosították a Lehossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos pályára terelik. A 22. kerületben a Háros utcában a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítése miatt. Vasárnap majd üzemkezdettől egészen délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Asztória megállójában is. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Ez volt Taylor Swift és az Anti-Hero szólt itt a Sláger FM-en, és nem sokára dél lesz, úgyhogy már a stúdióban Karakas Balázsban is nagy lendülettel, és hát nagyon jó kedvel, mi újság, hogy vagy?
1: Úgy igaz, Sziat, és én nagyon várom, hogy itt megszólaljon a következő zene, és az ebédre hozott rakott krumplibat elfogyaszthassam, az adni fog egy hatalmas nagy lendületet, mellé
0: is az lesz ott.
1: Tényleg? Assza! Te csináltad?
0: Nem.
1: Gondoltam.
0: Nem. Úgyhogy, hát ez figyelj, ez tök jó.
1: Abszolút. Jó lesz a délután, érdemes velem maradni, hiszen aktuális információkkal és jó zenékkel érkezem.
0: Meg jó idővel, úgyhogy kitartás mindenkinek a délutára, jó programozást, mármint hogy jó időtöltés, és akkor találkozunk holnap reggel 6-tól.
1: Így is. IT-sok

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaszkád.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. A hírek.
8: Magyarország megnyitott a rendkívüli kormányzati támogatást, a Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. A Ligában teknős tudtak ki a Balaton északi partján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltó Andrást hallják.
8: Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást, írja a Világgazdaság. A mostani döntési évben mindegy 1,2 milliárd forintról határoztak, a pénz 317 településhez kerülhet. A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelynek veszélybe került a működő képessége, vagy nehezen tudják ellátni kötelező feladataikat. A forrás főként már fennálló működési költségekre, például a közüzemi számlákra, szolgáltatói tartozásokra, vagy indokolt esetben bérek kifizetésére elfordítani. Fejlesztésekre, felújításokra és karbantartásra nem használható fel. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése.

0: és közösen közlekedési fokozatosan hangos kivespartve a beérkezett visszajelzések, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mind a projektje Balaton Almádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzatok szerint egy kísérleti fejlesztő háztartások, a tervek szerint egy strandot alakítanának át természet közelibb enyhén lejtő hangos partszakasszá. Siker esetén a programot más valaki telepsésolába járó gyermek szállításához. Olyan Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint is. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt első helyre sorolta a vármegyét. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösség is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Túl a kisebb vízadó képességű. A Ligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi helyzet, az emberekre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. Megváltozott a szakemberek szerint a megunt házi kerületében is tartott tenyérjavégekre felelőtlen gazdáig nem lehet behajtani a mesteres vizekbe. Az Ligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lett az emberre. Emellett a hazai élővilág is be lehet hajtani, ha valaki ilyen állapot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket, hogy az illeték biztosítósá marad. A közösségi közlekedés pedig a Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A bakonyák az elmúlt két évben rendre a döntőig jutottak, tavaly másodikként, míg 2024-ben aranyérmesként zárták a sorozatot. Az IHF végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésében döntött, hogy a klub számára a szabadkártyás részvételi jogot biztosít a 2026-os IHF férfi klub világbajnokságra. Olvasható a Veszprém hivatalos hosszabb napos időszakokra. A Bakonyi klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, már is nézzük, hogy mi újság a budapesti és a környékbeli utakon. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-as autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen a Tata-Tatabánya közötti szakaszon érzékelhető ez, ott nagyjából 11-12 kilométeres állókocsi sor alakult ki. Távolabb, de szintén a főváros felé vezető oldalon is lehet még meglassulásra számítani. Tudjanak róla, hogy csukon haladnak az M7-esen a Balaton felé is. A Budaörs és Székesfehérvár közötti szakaszon némi fennakadást okoz az élénk jármű mozgás. Hol belassulnak, hol megállnak az autók, így mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak az arra autózók. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak jelenleg is útépítők, napközben a félpályás lezárások okán folyamatos torlódásokra lehet számítani. Budapesten érdemes arra készülni, hogy tart a felújítása a 9. kerületi Mester utcában, egyirányúsították a Lenhossék utcától a Haller utc.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dél elmúlt, csodálatosan szép délutánt kívánok a mikrofonnál, Karakas Barázs. Maradok egészen este hatig és hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Manapság közel 40 millió eladott lemezzel. Enrique Iglesias azért büszke lehet magára. Tőle indul most a Be With You. Sláger!

legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

A zseniális Tina Turner, What's Love Got To Do With It. De jó szólt ez! 4:01 is elmúlt már. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Néha borús az ég, de azért kisüt a nap, úgyhogy jó érzés valamerre útnak indulni. Apropó útnak indulás, arról azért tudjanak, hogy egy baleset történt a Krisztina körúton a déli pályaudvar felé a Vérmező út közelében. Úgyhogy ez okozhat arra felé némi kis fennakadást. Mindeközben azért mondom a legizgalmasabb program lehetőségeket, hiszen szerencsére a fővárosban azért bőven van valami, amit tudunk csinálni. Például már ugye beköltöznek a filmek, a Pavilon kert 100 éves fája alá jön a Városligeti kertmozi. Itt ugye szerdánként a klasszikusok, péntekenként a romantikus kedvencek, szombatonként pedig a családi filmek hozzák el a nyár egyik. Egyébként szerintem egészen kellemesnek ígérkező budapesti programját. A mai napon, július 11-én szombaton este 6 órától az Addams Family-t vetítik majd, aztán jövő héten szerdán a Ponyvaregény lesz a vetítővászon, dettó este 6 órától, és a jövő héten majd pénteken a Mamma Mia első részét is vetítik. Kívánom, hogy legyen jó a szórakozás, mindezek mellett a szórakozásról én is gondoskodom, hiszen hozom a legnagyobb magyar slágereket is. Most a Halott pénz és a Valami van a levegőben következik.

0: A zseniális Gloria Estefan és az Everlasting Love itt a Sláger FM-en. Pörögnek azok a zenék, amelyekkel igazán jól indul a szombat délután, akár még az ebédet fogyasztják, akár valamerre úton vannak. Még mielőtt Harry Stylesnak adnám át a stafétát, azért mesélek arról, hogy folyamatosan érdemes a Sláger FM-et figyelni, és azt is, hogy mikor szólunk, hogy telefonálni kell, hiszen itt a koncertélmények nyara, melynek kapcsán folyamatosan meglephetnek minket igazi nagy világsztárok Budapesten. Mindezek mellett azért nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható. Most épp 28-29 fokot mutatnak főváros szerte a hőmérők. Nincs rossz idő egyébként, napos gomoly felhős időszakok váltják egymást a városban. Említésre méltó csapadék Budapesten nem valószínű, viszont az északnyugati szél több felé élénk lesz. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de lesz egy gyenge hidegfront, melynek hatására időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és bizony helyenként még akár ebből némi kis zápor is kipattanhat. Úgyhogy a vasárnap a meglepetések ideje lesz, de Budapesten 26-27 fokos nyár vár minket holnap. Is. Jó utat kívánok, bármerre is tartanának itt a Sláger FM-en, a közlekedési híreket is mondjuk. Egy baleset történt a Krisztina körúton, a déli pályaudvar felé a Vérmező út közelében, emiatt torlódás alakult ki. Korábban egy meghibásodott gépjármű foglalt el a belső sávot az Ajtósi Dürer sorban kifelé a Stefánia útnál, illetve a Stefánia útról balra kanyarodók is korlátozásra készülhetnek. Viszont jó hír, hogy megnyitották a Hősök terét, az Állatkerti körútat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kós Károly sétányt is, úgyhogy arra felé is lehet már menni. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést az M0-as autóúton is, a déli szektorban, az M5-ös felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya csomópontjában. A 31-es kilométernél sávzárás nehezíti a haladást, ott nagyjából 2-3 kilométer hosszan araszolnak jelenleg a járművek. Sokan haladnak az M7-esen a Balaton felé, Budaörs és Székesfehérvár között, okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás, úgyhogy itt is számítsanak egy kis fennakadásra. És erős a forgalom az M1-esen is Budapest felé, Tata és az M0-as között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

Van and Keaton és a Life is a Roller Coaster itt a Sláger FM-en. Csodaszép hétvégét kívánok, néha felhős, néha napos idővel Budapesten, de az fix, hogy azért a 30 fok itt marad velünk, úgyhogy bátran tervezhetnek nyári, szabadtéri programokat. Mindezek mellett pedig hozzuk az igazán jó zenéket. Többek között például most egy olyat is, aminek igazi, forró, füllet, flörtölő hangulata van. Nem csoda, hiszen a két énekes a dal létrejötte után valójában egymásra talált. Úgyhogy volt egy kis szikra, ami lángot robbantott. Shawn Mendes, Camila Cabello, nálunk szól a Señorita.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendszerfejlesztés miatt leállások lesznek az MVM-nél. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának megbízatását. A BKK idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető. Emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkára a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Nagy Ervin arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete szőlősön, ahol 263 frissen

0: kamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetette a taxis szervezetekkel, legutóbb most szerdán. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraj felelős, amely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. Ma is sokat fog sütni a nap, de időnként feltűnhet néhány gomoly felhő az égen. Ezekből említésre méltó csapadék nem várható. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. A jövő hét elején sem várható csapadék, marad a napos, időnként felhős idő és a 30 fok körüli hőmérséklet.
1: Balesetmentes közlekedést és természetesen jó utat kívánok, arra azért lehet számítani, hogy sokfelé él inkább a forgalom, például a Kokáért jóval több az autós jelen pillanatban az M1-es autópályán is a Budapest felé vezető oldalon, Tata és az M0-as autóút csomópontja között haladnak lassabban a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak, különösen Tata és Szárliget térségében érzékelhető ez. Sokan haladnak még az M7-esen is a Balaton felé, Budaörs és Székesfehérvár között okoz ez némi fennakadást. Hol belassulnak, hol megállnak a járművek, mindenképpen hosszabb menetidőre számíthatnak a szokásosnál. Fontos tudni azt is még szintén vételkörzetünkből, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is dolgoznak több szakaszon az útépítők, napközben félpályás lezárások nehezítik ezen a részen a közlekedést. Korábban volt ugye baleset a Krisztina körúton, ott már teljes mértékben megszűnt a forgalmi akadály és a torlódás a BKK hírei szerint. Korábban volt egy baleset az M0-as autót déli szakaszán és az M5-ös autópálya előtt, ott ez még szintén okozott forgalmi fennakadásokat, úgyhogy ezen a részen is mindenféleképpen óvatosabban közlekedjenek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra után is csoda szép délutánt kívánok, és persze jó étvágyat, hogyha most ebédelnének. Én Karakas Balázs vagyok. Rihanna érkezik. Emlékszünk még arra az időszakra, amikor a netről nagyon-nagyon lassan jöttek a videóklipek, de persze Rihanna mosolyát és hangját már csodáltuk. Induljon most az SOS!

Shannon, a Little Bit of Love itt a Sláger FM. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek, valóban változatosan elmúlt már délután 1-2 is. Csodaszép délutánt kívánok. Sok esetben süt a nap, néha beborul az ég, de a lényeg, hogy a lelkünk mosolyogjon. És miért nem mosolyogna, hiszen rengeteg pozitívumról tudok beszámolni. Július elejétől ugyanis a Móricz Zsigmond körtéren, a Corvin negyednél, a Városmajornál, az Asztúriánál és már a Ferenciek terén is működnek újabb jegy- és bérletautomaták Budapesten. A BKK szerint a korszerű automaták gyorsabb működést, könnyebb kezelhetőséget és akadálymentes használatot biztosítanak, a látássérülteket pedig hangos navigáció is segíti. A teljes automata hálózat megújítását várhatólag őszre fejezik be, ezután több mint 300 korszerű jegy- és bérletautomata áll majd rendelkezésre. Úgyhogy az kétségtelen, történnek a dolgok, mint ahogy nálunk is, pont ezért jön egy olyan dal, amit bátran lehet hallgatni akkor, hogyha például valaki csak beülne az autóba, lemenne a balcsira és csak ülne a parton a naplementét nézve, ahogy csillog a víz felszínén. Laid back és a Sunshine Reggae.

0: szerelembe estünk a Coldplay-jel, mondjuk egy ilyen kellemes nyári délutánon talán ez nem is olyan nehéz eset. Feels like I'm falling in love. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. 5 perccel múlt el egyébként 1:30. A kaja kóma lassacskán. Egyre többeknél beüt, de így van ez rendjén. És mindjárt, ha már a nyárias érzelmek tombolnak bennünk, akkor ehhez megfelelő dalokat is választunk, hiszen Justin Wellington kellemes kis tábortűz mellett el ugrágatós, táncolgatós zenéje érkezik. Mindjárt az Aiko Aiko-t hallgatjuk, de előtte nézzük, hogy minden mellett milyen időjárás várható. Hát egyelőre egyébként egészen kellemesnek mondanám, 28 fok, van egy-két fátyol felhő az égen, de igazából ez nagy galibát nem okoz a mi kis életünkben. Ellenben a pázsit fűfélik, na meg a csalánfélik, azok Budapesten okozhatnak bajt, hiszen a közepes szintet érik el a légköri koncentrációjuk. Alacsony szinten jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a ribatopfélék, valamint az ernyős virágzatúak pollenje is. És akkor még ugye a gombák spóra száma is ott van a légkörben, szóval nem egyszerű a helyzet. Mondjuk az autósok helyzete sem a legegyszerűbb a mai nap folyamán, ebben azt hiszem, hogy kiegyezhetünk, hiszen Budapesten sok felé élünk a forgalom, például a Kokáért a Rákóczi úton, mindkét irányban a Blaha-Lujza térig, az Astoria környékén, de sokan lófrálnak a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, és az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton is többen vannak. Korábban ugye az M0-es déli szektorán volt egy baleset, ott szerencsére már megszűnt a forgalmi akadály, ezzel azért jó tisztában lenni. Viszont rendkívül erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-ás között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő, több kilométeres sorokat alkotnak, különösen Tata és Szárliget térségében érzékelhető az, hogy gond van a Mátrixban. Sokan haladnak az M7-esen a Balcsi felé is, Budaörs és Székesfehérvár között okoz ez némi fennakadást, van, hogy belassulnak, van, hogy meg is állnak a járművek. Számítsanak arra, hogy mindenképpen hosszabb lesz arra felé a menetidő. Van egy trafipaxunk is, Zsolt jelzettő Kecskemét határában a régi 5-ös főútól látta a bográcsálványt. Neki nagyon szépen köszi, jó utat kívánok mindenkinek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Szia, Kendrick Lamar is a The Greatest. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó utat bármerre is tartanának. Ne feledjék el, hogy például a Rákóczi úton érénk a forgalom, de az Astoria, a Hungária körgyűrű környékén is többen vannak, meg az M3-as fővárosi szakaszán is, úgyhogy én csak azt mondom, hogy csapjuk le a napfénytetőt, tépje a hajunkat a szél, és élvezzük ezeket a könnyed ritmusokat. Most a Valmarik érkeznek, nemrég Mezőkövesden koncerteztek, srácok annyira belemerültek a színpadi jelenlétbe, hogy egyikőjük egész egyszerűen lesétált a színpadról is leesett. Na, hogy virálissá vált a sztória közösségi médiában. A Valmar csapata érkezik hozzánk Manuellel közösen, itt az Éget a nap!

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása. A balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat. Izgalmas programokat kínál az érseki palota a nyár folyamán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnap tisztavatóján. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a vasút felzárkozzon a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Vitézy Dávid kiemelte, a vasút lehet az uniós támogatások egyik legnagyobb nyertese. A közösségi közlekedésben megközelítőleg 2000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. A kormány több évre szóló korszerűsítési ciklusokban gondolkodik, és számít arra, hogy a MÁV képes lesz a megújulásra és saját fejlesztéseinek irányítására. A Balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullám zászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésben 42 strand üzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vizes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. Több külön díj is gazdára talált. A családbarát, gasztró, innovatív, gyermekanimációs, okos és környezetvédelmi kategóriákban is díjaztak strandokat. A megyei versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóőrsi Közösségi, Zalában a Balaton-Györöki Közösségi Strand lett a nyertes. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is érdemes ellátogatni a nyár folyamán. A gyerekeket nyomozós játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók, közölte a várnegyed felújítását végző cég média partnere. Mint írták, az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezhetik a Veszprém

0: ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthona megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatnák. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá váljon. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Oki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a kisfaludi színpadon rendezik meg.
1: Utat bármerre is tartanának, ne feledjék, hogy több az autós a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térig, sokan lófrálnak az Asztória környékén, erősebb a forgalom a Hungárián, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, és a Margit körúton is jelentősebb a forgalom, úgyhogy legyenek körültekintőek. De nem csak ott, az M1-esen is Budapest felé, ott is rendkívül erős a forgalom. Tata és az M0-ás csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Nem mondom azért, hogy több hétnyi hideg élelmet kell arra felé vinni, de mivel meleg van, süt a nap, azért nem árt szerintem legalább egy kis fél literes vizet palackban oda tenni. Sokan haladnak az M7-esen a Balaton felé is, a Budaörs és Székesfehérvár között okoz ez némi fennakadást, belassulnak, megállnak a járművek, egy szónak is száz a vége, száznak pedig egy, mint mindig érdemes nagyobb menetidőre számítani annak, aki az M7-esen tartana jelenleg legnagyobb tavunk irányába. Budapesten a 15. kerületben lezárták a Szerencs utcát, az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt, a tervek szerint ez ma délután 4 óráig marad. Így.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó hétvégét is 2 óra után, és a kajakóma mellett adom a lendületet. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Jön majd a Maroon 5 és Lisa közös újdonsága, a Priceless. Előtte viszont egy agyon tetovált, hatalmas hangú ember, Teddy Swims indítja a zenei folyamot. Itt a Mr. Know It All.
2: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

nem is olyan rég megházasodott Dua Lipa és a Training Season, ez a Sláger FM egész hétvégén olyan zenékkel, amik azért rendületben tartanak minket, persze néha picit melankólikusabb rendületben, ebben Lisa Stansfield fog segíteni. Mindeközben pedig nézzük a legizgalmasabb programokat, akár már ma estére is, mert hogy a Hunyadi téri kertmozi ma este 9 órától ismételten egy kiváló filmmel vár minket, méghozzá a Párizsban játszódó animációs klasszikus a Lecsó érkezik majd, és kelti életre a fenséges ízeket, a családi humort, és persze a nosztalgikus hangulatot az óriás kivetítőn ma este. Hát bizony, van akinek ez gyermekkori élmény, van akinek pedig egy olyan élmény, hogy a gyerkőcével együtt közösen nézték meg a moziban. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és Lisa Stansfieldhez is, ahogy ígértem, All Around the World itt a Slágeren.

0: és nincs remény.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

0: szegény ember Ed Sheerannyel, legalábbis a Szigetországban így hivatkoztak rá mindig. Louis Capaldi és a Someone You Loved itt a Sláger FM-en. Azok a zenék szólnak nálunk, amelyek néha egy picit a lelkünkbe vágnak. Louis Capaldi például pont ilyen, de néha egy picit megadjuk a tempót, hogy amíg valaki úton van például a Balatonpartra és élvezni a nyarat, addig legyen mit énekelni az autóban. Louis, get lucky azonnal, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás vár ránk. Gyors volt a délelőtti melegedés Budapesten, hát persze, na, a frontérzékenyek, ezt is megérezzük. Fejfájás, migrén, vérnyomás problémák lehetnek a hétvégi vendégek, melléjük társulnak még a keringési panaszok, szívproblémák, szédülés, nehéz légzés, bágyadság és dekoncentráltság is lehet a pakban. Előtérbe kerülhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Az UV-sugárzásra is érdemes felkészülni, végül is itt a nyár, és pontosan tudjuk, hogy 11 és 16 óra között ez ma nagyon erős lesz Budapesten, ezért a szabadban történő programok alatt nagyon figyeljenek bőrük védelmére. És persze nézzük a közlekedési híreket is, a Sláger FM-et hallgatják, bármerre is tartanak, például a Balatonra. Sokan vannak az M7-esen a Balaton felé, Budaörs és Székesfehérvár között okoz ez némi fennakadást. Lassulnak, megállnak a járművek, attól függ, mikor éppen hogy adja a szituáció. Erős a forgalom az M1-esen is, ott a Budapest felé vezető oldalon. Tata és az M0-as autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak, különösen Tata és Szárliget térségében érzékelhető ez. Érdemes odafigyelni arra, hogy Budapesten élinkább a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térig. Több lehet az autós az Astoria környékén, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, ott legfőképpen a nagyobb csomópontoknál. Sokan vannak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban és a Margit körúton is. Tudjanak arról, hogy sávlezárásra kell készülni az M5-ös fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer-Albert utca és a Szentlőrinci út között burkolatjavítási munkálatok miatt. De dolgoznak a hétvégén a 4. kerületi Fóti úton is a Váci út felé a Fiumei út közelében, sávlezárásra számíthatnak, mert útburkolatot javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy ember, akinek nagyon megismertük az érzelmes oldalát, Szambor és az Andrész itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, természetesen kirobbanó lendületben, és itt van velünk a koncertélmények nyara is. Figyeljék folyamatosan a Sláger FM-et, hiszen hatalmas sztárok koncertjeire tudjuk elvinni. Szia, Pitbull, Lenny Kravitz, és van ott még, ahonnan ez jött. Mellette pedig egy norvég csapat, akik elhozzák a 80-as évek egyik legnagyobb felvételét. Igazi ütemek, a korszak meghatározó zenéje, és persze ott volt annó a sikerlisták élén. Az Ahától a Take On Me-vel folytatjuk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyást, még 10 napig nem lesz szülészeti ellátás az Uzsoki utcai kórházban. Új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok a főváros keleti agglomerációjában. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást a közösségi oldalán. Mint írják, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt, esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császár műtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedéstudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai öregtó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadékhiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi

0: Felhős időre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
1: Hideg nem lesz, az fix. Köszönöm szépen a friss információkat. Én meghozom az utak híreit. Élénk forgalomra lehet számítani a Rákóczi úton mindkét irányban, a Blahalujza térig, az Asztória környékén, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, és sokan vannak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton is a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint. Élénk továbbá még a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-as autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tata és Szárliget térségében jelentős a fennakadás. Hát érdemes lehet azért jó sok türelemmel felruházkodva arra indulni. Sokan közlekednek az M7-es autópályán a Balaton felé, Budaörs és Székesfehérvár között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás. Belassulnak, megállnak az autók, szóval nyilván nagyobb menetidőre kell számítani, mint amit előzőleg gondolnánk. Fontos még arra is készülni, hogy sávlezárásra kell lesz számítani az M5-ös fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó hétvégét kívánok, a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, így 3 óra után Benson Boone érkezik az ehhez a dalhoz készített videóból. Két dolog kiderül, az egyik, hogy jól áll neki a bajusz, a másik, hogy eszméletlenül izmos. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

Laura Branigan és a Self Control Easy Vérig 80-as évek, imádtam ezt a dalt. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan egész hétvégén. 4:15 is elmúlt már, egészen jó az idő, sokan vannak az utakon is azért. Például Rákóczi úton, Asztória környékén, Andrássy most is többen autózgatnak, úgyhogy ha arra felé indulnának, számítsanak arra, hogy bizony-bizony plusz menetidőre lehet szükségünk. Mindezek mellett egyébként holnap 11 órától ingyenes várostörténeti sétán vehetünk részt a BTM Vármúzeum szervezésében. Az Úr kutyái a Nyulak szigetén címet viselő eseményen nagyon sok mindent megtudhatunk, például azt, hogy hogyan élte kolostori életét Szent Margit, vagy éppen milyen csodák köthetőek hozzá, és hol találhatóak ma az erekjéi. De egyébként arra is fény derül, hogy miért haragudott Margitra az édesapja, negyedik Béla király, de amúgy még tényleg rengeteg izgalmasságról lehet hallani, úgyhogy érdemes lehet akár ezen is elgondolkozni. Mindezek mellett én hozok egy olyan dalt a folytatásban, amire azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szívesen tesszük rá a hangerőt, hiszen azért itt van a folytatásban, ez egy picikét olyan nagyon-nagyon dárkos hangzás, de hogyha az ember úton van mondjuk az M7-esen, a torlódó forgalomban a Balatonra, és hangosan énekli a családdal, akkor megjön az értelme. Too sweet itt a Slágeren.

0: La Vida Loca, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 3:30 is elmúlt már 5 perccel. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a hétvégét, 100 ágra süt a nap. A hangulat az már biztos, hogy jó, hiszen Ricky Martin erről gondoskodott, és például a folytatásban gondoskodni fog erről majd a Kangaroo Jack zenéje is, és Miles Smith is érkezik majd a Stargazing-nel kellemes folk popos ütemekkel. Előtte viszont nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható a folytatásban. Egyelőre egészen kellemesnek mondható. Néha napos, néha felhős az idő, 30 fokot lehet mérni jelen pillanatban Budapesten. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakra a környéken, bár egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Helyenként még akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, bár Budapesten erre azért kisebb az esély. De sokfelé lesz élénk, erős az északi-észak-nyugati szél. Hajnalban nem hűl le nagyon a levegő, olyan 19-20 fok környékén lesznek a minimumok, holnap napközben pedig 27-28 fok környékén alakulnak a maximum értékek a főváros. És már is csekkoljuk az utak híreit, hogyha láttak, hallottak valamit, 0630303098-as a mi telefon és SMS számunk. Itt érhetnek el minket, és mondhatják el, hogy mit tapasztaltak útközben. Élénk a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban, a Blahalújza térig, sokan vannak az Asztória környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn is sokan vannak a nagyobb csomópontoknál, de telítettebbek a forgalmi sávok az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton is sok az autós. Erős még a forgalom az M1-esen továbbra is a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-ás között azért lassabban haladnak a járművek, szakaszosan ráadásul több egybefüggő több kilométeres sorokat is lehet tapasztalni, úgyhogy mindenképpen türelmesnek kell lenni, hogyha abban az irányba indulnának. Budapesten érdemes arra készülni, hogy sávlezárás van az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Tudjanak arról, hogy a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell számítani egy rövid szakaszon útburkolatjavítás miatt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Remember Belong Together után Daft Punk itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét kívánok! 100 ágra süt a nap, Budapesten 30 fokot lehet mérni. Érezzük azért a nyár minden egyes szelét. Sokan már odaértek a Balatonpartra, kis pokrócot el lehetett helyezni és élvezni a nyári napsütés minden kellemes pillanatát. Sok esetben így volt ez mondjuk a 2000-es években is. De ha nem is jutottunk el mondjuk a legnagyobb tóra, ültünk otthon, jött a ventilátor szele, MSN-ezgettünk a barátainkkal, és közben Kaziról CD-ről már ez a dal szólt, vagy épp a zenei tévékből. Daft Punk, One More Time, itt a Slágeren.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: A reklám után.

Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Alligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást, írja a Világgazdaság. A mostani döntési körben mintegy 1,2 milliárd forintról határoztak, a pénz 314 településhez kerülhet. A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelynek veszélybe került a működőképessége, vagy nehezen tudják ellátni kötelező feladataikat. A forrást főként már fennálló működési költségekre, például közüzemi számlákra, szolgáltatói tartozásokra, vagy indokolt esetben bérek kifizetésére lesz fordítani. Fejlesztésekre, felújításokra és karbantartásra nem használható fel. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Az önkormányzat kérdőíves felmérésében várják a helyiek, a nyaraló tulajdonosok és a turisták véleményét a parkolási helyzetről és a lehetséges megoldásokról. A válaszadók egyebek mellett a főszezoni vagy egész éves fizetős parkolásról, a P plusz R parkolók kialakításáról és az időkorlátos várakozásról is elmondhatják véleményüket. A kérdés tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki a városban. A végleges döntés egyelőre nem született meg, a felmérés eredményeit a későbbi tervezésnél veszik figyelembe. A Balaton természetesebb partjainak kialakítását szorgalmazza a Hunnen Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A javaslat szerint a beton és kőburkolatú standok helyett fokozatosan homokos, füves partszakaszokat alakítanának ki, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mint a projektje Balaton-Almádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzat nyitott egy kísérleti fejlesztésre. A tervek szerint egy strandot alakítanának át természetközelibb, enyhén lejtő homokos partszakasszá, siker esetén a programot más balatoni településekre is kiterjeszthetik. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint is. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt első helyre sorolta a vármegyét. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Alligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberekre is veszélyes, invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az alligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságokat. A Veszprém szabadkártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A bakonyiak az elmúlt két évben rendre a döntőig jutottak, tavaly másodikként, még 2024-ben aranyérmesként zárták a sorozatot. Az IHF végrehajtó bizottsága legutóbb

0: Sokan vannak az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között lehet ez leginkább jellemző. A budapesti autósok számíthatnak arra, hogy a 15. kerületi Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között a távhővezeték javítása miatt. Ez ma délután 4-ig van, így elméletileg szóval nagyjából a következő pillanatokban nyitják meg, de most még lehetséges arra felé fennakadás. Lezárták holnap estig a 4. kerületi Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Sávlezárásra készülhetnek az M5-ös fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítási munkálatok miatt. Vigyázzunk egymásra, jó utat kívánok!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Hello, Karakas Balázs a stúdióban a folytatásban is. Hozom a leghasznosabb információkat és azokat a zenéket, amiktől igazán jól telik a szombat délután. Jön majd Post Malone, Backstreet Boys, énekel Adele is, előtte pedig egy nem akármilyen popballada. Lady Gaga, Bruno Mars, jön a Die With a Smile.

Micsoda, Post Malone, I Had Some Help, itt a Sláger FM-en szólnak azok a zenék, amik lendületben tartanak minket. Murray Head pedig nagyon készül, hiszen hamarosan tőle hallhatjuk a One Night in Bangkokot. Mindezek mellett pedig képzeljék el, idén is lesz éjszakai libegőzés, méghozzá a mai este folyamán. Ugye általában a rendesítvatartási időben használható ez a dolog, de ma így üzemzárás után is lehetőség lesz erre. Szombat este 7 és vasárnap hajnali 1 óra között. Ami azért is izgalmasság egyébként, mert ugye sötétedés után Budapest panorámája egy teljesen új arcát mutatja. Éjfél előtt még a kivilágított parlament épülete is tisztán kivihető állítólag a távolban. Szóval megvan azért ennek a maga varázsa, és tényleg látni onnan fentről a csodaszépen csillogó várost. Azért van ennek egy flója, akárcsak annak, hogy jó zenéket hallgassunk a folytatásban is. Murray Head felkészül, ahogy ígértem, One Night in Bangkok, itt a Slágeren. Bangkok.

0: melankolikus, de jó dal, Sam Smith, Normani és a Dancing with a Stranger. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Remélem nem felejtették el, hogy a Sláger FM elviszi Budapest legnagyobb koncertjeire önöket, az igazi belevaló sztárok előadásaira. Csak mondom, hogy van jegyünk Lenny Kravitzre, Seal-re, Pitbull-ra, úgyhogy érdemes folyamatosan a Sláger FM-et figyelni, és akkor telefonálni, amikor szólunk. Addig pedig jó dalokat hallgatni. Egy nagyon könnyed nyárias ritmus. Süt a nap, ott vagyunk a tengerparton, hörpintünk egyet belőle. Ez persze, hogy csak az espresszó lehet Sabrina Carpentertől, de még előtte nézzük azt is, hogy milyen fontos információink vannak. Számíthatunk holnap hosszabb naposabb időszakokra Budapesten, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, sőt, mint több helyenként akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Hajnalban 19 fokig hűl le a hőmérséklet, napközben 26-27 fokig melegszik fel Budapesten. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. A hétfő még melegebb lesz, napközben akár 33 fok is lehet. És így fél után 3 perccel már a közlekedési információkra is ránézünk. Még mindig erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan egybefüggő több kilométeres sorokat alkatnak. Ráadásul Tatabánya térségében a kiépített terelésben, az 57-es kilométernél az átterelt belső sávban útszűkület nehezíti a haladást. A torlódás itt is meghaladta már a 3 kilométeres hosszúságút. Budapesten jelenleg élinkább a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térig, az Asztória környékén, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban és többen vannak a Margit körúton is. Tudjanak arról, hogy lezárták holnap este 6-ig a 4. kerületi Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó külső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Le van zárva a pesti alsórakpart a hétvégén, az Erzsébet híd és a Margit híd között most is a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak adták át a területet. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Paula Yang és egy sokatmondó dal a Messi. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Egész hétvégén ott vagyunk, és szólunk arról például, hogy itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Figyeljék, mikor szólunk, hogy telefonálni kell, hiszen akkor, ha harmadikként telefonálnak, ez akár egy páros belépőt is érhet Budapestre egy hatalmas nagy világsztár koncertjére. Annyit megsúgok, de csak nagyon-nagyon halkan, hogy a következő előadó művész, akinek a dalait keresni kell, az nem más, mint Szil lesz. Úgyhogy érdemes a Sláger FM-et hallgatni folyamatosan. Meg közben azért is, mert jönnek az ilyen igazi divák, mint Madonna, akinek a szerepe a popkultúrában azért a 80-as évek óta jelentősen átalakult, de az biztos, hogy ő visszafogottabb nem lett. Ez már a Like a Prayer.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A 225 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Oh, nem már, NASZ ajándékba?
5: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.

0: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Fortumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
0: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: 9 nap alatt 11 milliárd forint az új kis csomag általányván mérlege. Teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolajtartaléka. Top 50-es listán szereplő körözött férfit fogott el a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit, és Gáltót Andrást hallják. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV a postai és futásszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástopp ott azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodhatott, és csütörtök délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vas betonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. Július 13-ától várhatóan július 24-ig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják, a munkaterület mellett pedig csak a fél útpálya lesz járható. Az autósoknak a Mária Remetei út, a Hidegkuti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sem lesz jelentős változás az időjárásban, marad a napos, néhol felhős idő. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint fokozatosan melegszik tovább a levegő.
9: Így 5 óra után 4 perccel pedig na, hogy nézzük a friss közlekedési híreket, és jó utat a Sláger FM-mel. Élénk a forgalom a Rákóczi úton továbbra is mindkét irányban a Blaha-Lujza térig, sokan lófrálnak az Astoria környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn, ott leginkább

0: hallgatása.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: A folytatásban is vissza a zenéhez. Hello, Karakas Balázs vagyok. Zenél majd a Queen, énekel Cher, jön Ray Dalton. Előtte viszont egy nagyon könnyed nyárias dal, ami így július közepén abszolút passzolni fog a hangulatunkhoz. Nicky Ordezi és egy nagy siker a Sunroof.

Queen, I Want to Break Free itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy együtt töltjük a mai délutánt is. Nálunk szólnak a 80-as évek nagy zenéi, és természetesen korszakunk aktualitásai is, hiszen mindjárt Taylor Swiftnek adom át a vezetést. Mindeközben mesélek arról, hogy mi mindennel tölthetjük időnket, akár a kultúra tengerében úszkálva, mert hogy a kortárs képzőművészet legfrissebb és legizgalmasabb áramlataiba pillanthatunk bele az egyik legimpozánsabb művészeti központban, hiszen jön a Best of Diploma kiállítás a Habban. Ez most a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett tehetségeinek legkiemelkedőbb diplomamunkálatait vonultatja fel a nagy közönség előtt. Augusztus elejéig látogatható ingyenesen a kiállítás, egy tökéletes kulturális program, ahol első kézből felfedezhetjük a jövő meghatározó hazai művészeinek gyakorlatilag korlátokat nem ismerő formabontó alkotásait. Jó szórakozást kívánok hozzá, hogyha kedvet kaptak volna. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy nagyon menő aktuális dal, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Mennyire zseni már ez a csapat, az amerikai banda, a Soul Asylum és a Runaway Train itt a Sláger FM-en. Nálunk azok az zenék szólnak, amikkel igazán lazán telhet el a szombat délután. Erre pedig bizonyíték az, hogy mindjárt megérkezik Harry Styles, az American Girls egy aktuális kislemezna, de előtte azt is nézzük, hogy milyen időjárás várható a környéken. Holnap mindenhol lehet számítani hosszabb, naposabb időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés Pest megyében. Lesznek olyan helyek, ahol zápor, zivatar is kialakulhat. Budapesten ennek azért meglehetősen csekély az esélye, de persze nem minimális, azért erre mindenképpen számítsanak. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Hajnalban 19 fokig füll le a hőmérséklet a fővárosban, holnap napközben viszont 26-27 foknál nem lesz melegebb, úgyhogy a nyár egyelőre a mérsékeltebb arcát mutatja. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulással találkozhatnak. Budapesten sokfelé élünk a forgalom, korábbi híreink szerint a Rákóczi úton, az Asztória környékén, az Andrássyn, a Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn, meg még az M3-as fővárosi szakaszán is jelentősebb volt a forgalom. Köszönjük, hogyha informálnak minket, 0630303098-as a számunk. Le van zárva a pesti alsórakpart, a hétvégére ismét átadták a területet a gyalogos és kerékpáros forgalomnak az Erzsébet és a Margit híd közötti szakaszon. Egyébként hétköznaponként is lezárják, ám délután 5-től másnap hajnal 5-ig. Fontos arra készülniük még az autósoknak, hogy tart a felújítás a 9. kerületi Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon az elektromos közműépítése miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Coldplay, Higher Power, itt a Sláger FM-en azok a zenék szólnak, amik megadják a szombatestünknek a lendületét. És persze hálás vagyok, hogy együtt tölthetjük ezeket a pillanatokat is. Ne feledjék, itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, folyamatosan figyeljék, mikor jönnek azok a nagy sztárok, akiknek budapesti koncertje lesz, figyeljék, mikor szólunk, hogy telefonálni kell, hiszen ez akár egy páros belépőt is érhet egy nagy világsztár budapesti koncertjére. A jó hangulat pedig velünk a folytatásban is, hiszen 6 óra után Kovács Áron és Kisó érkezik a Sláger listával, érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Én Mr. Prabzer és a Vívzel búcsúzom, Karokos Balázs kicsekkol. Találkozunk holnap délben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása. A balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat. Izgalmas programokat kínál az érseki palota a nyár folyamán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnap tisztavatóján. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a vasút felzárkózzon a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Vitézy Dávid kiemelte, a vasút lehet az uniós támogatások egyik legnagyobb nyertese. A közösségi közlekedésben megközelítőleg 2000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. A kormány több évre szóló korszerűsítési ciklusokban gondolkodik, és számít arra, hogy a MÁV képes lesz a megújulásra és saját fejlesztéseinek irányítására. A Balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullám zászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésben 42 strand üzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vízes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. Több külön díj is gazdára talált. A családbarát, gasztró, innovatív, gyermekanimációs, okos és környezetvédelmi kategóriákban is díjaztak strandokat. A megyei versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóőrség közösségi, Zalában a Balaton-Györöki közösségi strand lett a nyertes. A veszprémi várnegyed ikonikus épületeibe, köztük az érseki palotába is érdemes ellátogatni a nyár folyamán. A gyerekeket nyomozós játék várja a várnegyedben, feltárul a palota kertje is, szombatonként pedig filmvetítésen ismerhetik meg a vár megújulásának kulisszatitkait a látogatók, közölte a várnegyed felújítását végző cég média partnere. Mint írták, az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát is felfedezik. Leszhetik a veszprémi várnegyedbe látogatók. Július utolsó hétvégén pedig a fény és áhítat elnevezésű sétákon az érseki palota ritkán látogatható kék szalonjába is beléphetnek az érdeklődők. Balatonfüreden stabil gazdálkodásról és több nagy fejlesztési tervről számolt be a városvezetés egy helyi vállalkozói fórumon. Bóka István polgármester szerint az önkormányzat vagyona mintegy 30 milliárd forintra tehető, ami évente jelentős többletbevételt biztosít a városnak. Az idei évben 4-5%-kal több vendégészakát regisztráltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthona megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatnák. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá váljon. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Oki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg.
1: Élénk a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban, a Blaha Lujza térig, az Asztória környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Egyei úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületi Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építés miatt. Tart a felújítás a Szondi utcában, lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. A 2-es és a 24-es villamos közvágó híd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Jó utat mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most... Indul az Opel Vallis Slágerlista. A legnagyobb slágerek

0: Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine Paradicsoma visszatért, Olivia Rodrigo Good For You-ja pedig ismét a listán a 39-en, Orsi pedig jön újra a listán, tehát hogy újra hoz valamit a listára vissza, ami nyilván volt listavezető is egykor.
1: Visszapillantó.
2: 2009. július 11-én, tehát 17 évvel ezelőtt 14 hetes listavezetésbe kezdett az amerikai kislemezlistán a Black Eyed Peas, méghozzá az I Got a Feeling dallal. Saját magukat taszították le a trónról, ugyanis előtte 12 hétig a Boom Boom Pow slágerükkel voltak az első helyen. I Got a Feeling, a Black Eyed Peas következik a Sláger FM.

Black Eyed Peas és az I Got a Feeling. Na, hát akkor adunk a feelingnek, mert hogy Fábián Júlira emlékezünk, egy picit szomorú lesz azért, de hát kell ilyen is. Értsétek meg, a hisztárja Fábián Júli, aki 80-ban született július 9-én, tehát a 46. születésnapját ünnepelte volna most velünk. 2017. december 16-án hagyott itt minket, mindössze 37 éves volt. Nagyon különleges hangja volt, kiváló jazz énekesnő, dalszövegíró és dalszerző volt, és mint említettem, ma rá emlékezünk, felelevenítünk az életéből egy-két érdekességet, egy-két olyan részletet, ami mindannyiunk számára örömet okozott. És akkor, hogy a listával is foglalkozzunk azért, és hogy életben maradjunk, ezért a Feel Alive következik, ez a Camrod, milyen furcsán szerkeszt az élet, és a 37.

0: Medusa és a Good Boys Piece of Your Heart-ja feltámadt a 35-en, Dua Lipa és a Physical pedig ismét a listán a 36-on. Orsi, gyere, hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1970. július 10-én született, tehát 56 éveset Gary LeBeau, amerikai énekes. Ő volt a Rascal Flatts nevű country pop trió frontembere. Zenei karrierét egy AC/DC feldolgozásokat játszó zenekarban kezdte. A 90-es évek óta jó barátja Jamie Foxx. A Rascal Flatts 2008-as slágere következik, Life is a Highway.

0: világ legjobb dala, Rascal Flatts-től a Life is a Highway. Ez hú, a Verdáknak volt a zenéje, de egyébként tényleg a világ egyik legjobb dala.
1: Abszolút!
0: Én ezt mikor hallgatom autóban, akkor így hú, leveszem a lábam a gázról. És hagyom, hogy suhanjak. És nagyon jó! Na mindegy, köszönjük szépen, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Érkezik a hét sztárja, Fábián Júli. Zenei tanulmányait, mint oly sokan az általános iskolában alapozta meg, aztán zeneisuliba járt és zongorázni tanult, aztán a gimit végül angol-francia szakon végezte el, majd ezt mondjuk hallottuk az éneklésén, hogy az angollal rendben volt, majd külkereskedelmi diplomát szerzett, ezzel párhuzamosan egyébként zeneiskolába is járt és énekelni tanult. Két év énektanulás után felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára. Igen, hát oda nem könnyű felvételizni, az biztos, hogy éveket kell előtte már azzal foglalkozni, amivel később szeretnél foglalkozni. Tehát ez nem az az iskola, ahol majd megtanítanak rajzolni, azt bemész egy színes szeruzával, hanem itt már úgy kell menned, hogy baromi jó vagy. Ezt sose értettem egyébként. Vagyis aki jó akar lenni, az hova menjen?
2: Mit tudom én?
0: Na mindegy. Regan Bowman és a Human visszatért a 34-re.

0: 32. Gail és az ABCDEFU. Cameron és a Hug Yourself pedig a 33. Na de semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 2016-os magyar slágerek közül válogatok. 10 éve bizony nem telt el úgy nap, hogy ne futottunk volna bele a Honey Beast bódottás slágerébe. Azóta is nagy kedvenc. Meg is hallgatjuk a Honey Beast muzsikát. És

0: részt, és a bódottá. Ó, hát ez nagy dal volt, meg kell mondjam, örülök, hogy újra hallhattuk, köszi Orsi. Jennifer Lopez közben, meg hogy róla is beszéljünk egy kicsit, mert így jelentkezett, hogy az elmúlt műsorokból egy kicsit kikopott, úgyhogy Jennifert visszahoztuk, úgy tekint a válásaira, mint bukásokra.
1: Miért?
0: Négyszer elvált, és szerinte a szakítások sokszor éppen a legnagyobb lelki fejlődést hozzák. Akkor miért tekint rá bukást? Nem értem. Na vár, nézzük tovább, hát ha kiderül.
1: Jó!
0: Azt mondja, hogy a szívfájdalom mindig közelebb vitte ahhoz, hogy jobban megismerje önmagát. Akkor még mindig nem értem, miért bukás. Hát akkor tekintsen úgy a válásokra, mint lehetőségre. Az önmegismeréshez. Na mindegy, Ben Affleckkel való házassága 21 hónap után véget ért, de J-Lo nem tragédiaként kezeli. Szerint egy kapcsolat lezárása nem feltétlenül veszteség, hanem akár ünnepelhető fordulópont is lehet.
1: Ugyan.
0: Na akkor visszamegyek az elejére. Jennifer Lopez. Ja, hogy nem úgy tekint a válásaira, mint bukásokra. Aha, akkor megint bekavart a dixlek, a dilex, a dixlex.
2: Mit akar mondani?
0: Az a dolog, tudjátok. Na, tehát a lényeg az, hogy nem úgy tekint, mint bukásokra, és ezt jól teszi. Ezt jól teszi. Úgy kell rá tekintem egy lehetőségre.
1: Ahogy mondtam.
0: Megismeri önmagunkat, más embereket, az élet egy másik oldalát, szóval nem feltétlen tragédia. Már abban az esetben, ha ez a válás nyilván nem valakinek az életével jár együtt. Na, folytassuk akkor James-szel és Hype-al, valamint Miggivel, Dellával és Rózával. Ők mindannyian megcsinálják.

0: Sipe, még itt el a Róza Ferrária után. Ennyi volt az első órára, kész, betettük az ajtót. Óra vége, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, aztán hamarosan folytatjuk az Opel-val is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendszerfejlesztés miatt leállások lesznek az MVM-nél, átalakítaná a kormány az agrárkamarát. 23 éve volt ilyen alacsony a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Vóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A magyar közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára a rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete Szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr járőrt esküdt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraj felelős, amely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. A jövő hét elején sem várható csapadék, marad a napos, időnként felhős idő és a 30 fok körüli hőmérséklet. Az előrejelzések szerint egyelőre nem kell tartani újabb hőkupolától, a forróság inkább a kontinens nyugati területeit érinti. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, tudtuk meg az Útinformtól. A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Élénk a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térig, az Asztória környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, illetve az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. A 22. kerületi Háros utcában, a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatorna építés miatt. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületi Egér úton befelé a Péterhegyi düllő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltbólos dalokat, a hét sztárja pedig egy tisztelgés, egy emlékezés Fábián Julira. Az ő emléke előtt tisztelgünk a mai műsorral, amit továbbra is Opelval is slágerlistának hívunk, és így rejtünk. Riebinna is Rock My Buddy-a a 30.

0: Miley Cyrus és a Midnight Sky a 28. Aztán a Joe Corey Galantis Izzu Bizzu és a Stay a Little Longer a 29. Köszönjük szépen! Orsi mindig az első, hozni kell valami retteneteset a múlból. Annyira örülök, hogy már túl vagyunk rajta, de Orsi mindig visszahozza. Mint Woody Allen, nem aki mindig mondta, hogy a szüleim mindenhova elvittek gyerekkoromban, de mindenhonnan hazataláltam. Na, akkor halljuk, mit hoztál, Orsi.
1: Visszapillantó.
2: 51 éves lett 50 Cent, amerikai rapper színész. Apa nélkül nőtt fel, édesanyja csupán 15 éves volt, amikor világra hozta. 1983-ban, amikor 50 Cent 8 éves volt, meggyilkolták. Nem csoda, hogy 12 évesen már dílerkedett. Zenei karrierje miatt kiszállt a kábítószer bizniszből. 2000-ben meglőtték, 9 golyó találta el, de túlélte. Egyébként Eminem fedezte fel. 50 Cent muzsikál nekünk a következő percekben, jön a Candy Shop 2005-ből. Yeah.

0: Shop Oliviával, köszönjük szépen, mi lett volna enélkül a dal nélkül velem. Na mindegy, ez itt még mindig az Opel Wallis slágerlista, ahol a hét sztárja Fábián Júli. Érett, átélt előadás módja mellett kiemelkedő volt fejlett stílusérzéke és improvizatív készsége is. Tanult zenészeknél ez utóbbi azért, hogy is mondjam, ritkaság számba megy, de neki ez is megvolt. Számos formáció tagja volt 2007-ben és 2008-ban az egyik legismertebb jazz énekverseny, a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. Első komoly talán bekerült a legjobb 8-ba. Hát most éppen itt tartunk mi is, nem? Most nagyjából a UCI VB-n. És ha megnézed, milyen nevek kerültek be a legjobb 8-ba, az azért elég nagy dolog, úgyhogy csak így értékeljétek ezt is.
1: Jó.
0: Első komoly találkozása a modern műfajokkal a Barabás Lőrinc Elektrikkel történt, ami az ország egyik legismertebb elektronikus zenekarává vált, és ennek köszönhetően Fábián Júli országos ismertségre tett szert. Innen folytatjuk majd Júli életével és munkásságával, de most itt kígyóznak a kígyók, meg a One Republic-ok a Chasing Paradise-szal a 27-en. Oh.

0: Felix Jenő is Sushi Walk With Me-en maradt, ahol volt Ray Dalton és a Do It Again pedig a 26. Ebből következően Felix Jenő 25. volt, de mindegy, menjünk tovább, mert itt jön Orsi.
1: Visszapillantó.
2: Van, amikor az élet pontosan úgy alakul, ahogy korábban csak álmodni mertük. És van, amikor közben már ott motoszkál bennünk a félelem is, hogy egyszer vége lehet. Ákos következő dala egyszerre szól a beteljesülésről, a szerelem törékenységéről és a jelen megéléséről. Ez az Ugyanúgy, itt a Sláger FM-en.

okos, és az ugyanúgy. Na itt most meg kell állnom egy szóra, mert ugye tudjátok, hogy Ákossal mi van, és szeretnék kiállni mellette teljes melszélességgel. Gondolhat mindenki a másik emberről azt, amit akar, de azt, hogy egy betegségből lábadozzon, hogy gyógyuljon meg, hogy hagyja maga mögött, az egy általános emberi kívánság, úgyhogy maradjatok emberek, és kívánjatok minden jót Ákosnak. Mielőbb jobbulást kívánunk mi is neki. Elég erős srácnak ismerem, remélem, hogy ezen is túl lesz majd. És ha már betegségnél tartunk, nem jár mindenki szerencsével, hiszen a hét sztárja a sajnálatos módon elhunyt Fábián Júli. 2010-ben énektanárként közreműködött az első hazai X-faktor versenyzőinek szakmai felkészítésében, a részleges sikerrel, ami a versenyzőket illeti. Ugyanebben az évben a Magyar Dal napján Szakcsillagatos Bélával közös produkcióval lépett fel. 2011-ben elnyerte az évente 3 kiemelkedően tehetséges fiatal jazzzenésznek járó és odaítélhető Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjat. Ugyanebben az évben megjelent Fábián Júli és Zuhecker első közös lemeze, a Girly. 2012-ben aztán Fábián Júli és Zuhecker részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon, na és akkor ez volt egy nagy robbanás, ugye a karrierjében, a hazai előválogatóban megismerte őket mindenki, a dalban a Like a Child című dallal indultak. Na innen folytatjuk, de annyira szerencsések vagyunk, mint Loy, a 24-en. Get Lucky!

0: Vigala, Vigala és Riptide, a 22. Katónéni János bácsi, Turn the Lights Off-ja pedig 5 helyet rontva a 23. Orsi jön, és hoz valamit, hogy én is nevessek már kicsit.
1: Visszapillantó.
2: 67. születésnapját ünnepli Richie Sambora, a Bon Jovi zenekar gitárosa, vokalistája, dalszerzője. John Bon Jovival ő szerezte az együttes legtöbb dalát. Hobbija a baseball, gyűjti a gitárokat és szeret jetskizni. Színvak a pirosra, a zöldre és a barnára. 1984-ből szól a Bon Jovi slágere, ez a Runaway itt a Sláger FM-en.

0: Jovi és a Runaway, köszönöm a sok 50 cent, meg ilyenek után azért jól esett valami zenét is hallgatni, köszönjük. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, és tudjátok, elmondtam már párszor, nem lehet elégszer elmondani, hogy a legnagyobb koncertélményeket tőlünk is megszerezhetitek, ha játszatok velünk. Olyan fellépőkről beszélünk, akiknek koncertjére pillanatok alatt elfogynak a jegyek, Pitbull, Lenny Kravitz és Seal van még hátra. Ebből a háromból kettő például engem nagyon érdekel. És na, kitalálhatjátok, hogy a Pitbull, Lenny Kravitz és Sealből melyik az, aki nem annyira.
1: Nem tudom.
0: Pitbull. Remélem nem segítettem.
1: Nem.
0: Szóval ez nem egy egyszeri nyereményjáték, hanem egy egész nyáron át tartó koncert sorozat, ahol újra és újra esélyt kaptok, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményein, mint például a Pitbull, Lenny Kravitz, Seal tengelyen, legalább a Lenny Kravitz és a Seal-en. Pitbullra nem érdemes, higgyétek el. Játszatok azért meg, tehát, hogy minek?
1: Nocsa.
0: Tehát, hogy jön a kopasz, és mi lesz? Na, hát ennyi. Na, jó, oké, mindegy, ahogy gondoljátok. A lényeg az, hogy játszatok, és lehet, hogy ott lesztek a koncerten. Lady Gaga és a Dead Dance a 21. Pitbullt adjátok a francba.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást, írja a Világgazdaság. A mostani döntési körben mintegy 1,2 milliárd forintról határoztak, a pénz 314 településhez kerülhet. A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelynek veszélybe került a működőképessége, vagy nehezen tudják ellátni kötelező feladataikat. A forrást főként már fennálló működési költségekre, például közüzemi számlákra, szolgáltatói tartozásokra, vagy indokolt esetben bérek kifizetésére lesz fordítani. Fejlesztésekre, felújításokra és karbantartásra nem használható fel. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Az önkormányzat kérdőíves felmérésében várják a helyiek, a nyaraló tulajdonosok és a turisták véleményét a parkolási helyzetről és a lehetséges megoldásokról. A válaszadók egyebek mellett a főszezoni vagy egész éves fizetős parkolásról, a P plusz R parkolók kialakításáról és az időkorlátos várakozásról is elmondhatják véleményüket. A kérdés tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki a városban. A végleges döntés egyelőre nem született meg, a felmérés eredményeit a későbbi tervezésnél veszik figyelembe. A Balaton természetesebb partjainak kialakítását szorgalmazza a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A javaslat szerint a beton és kőburkolatú standok helyett fokozatosan homokos, füves partszakaszokat alakítanának ki, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mintaprojektje Balaton-Almádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzat nyitott egy kísérleti fejlesztésre. A tervek szerint egy strandot alakítanának át természetközelibb, enyhén lejtő homokos partszakasszá, siker esetén a programot más balatoni településekre is kiterjeszthetik. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint is. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt első helyre sorolta a vármegyét. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberekre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságokat. A Veszprém szabad kártyát kapott a férfi kézilabda klub világbajnokságra. A bakonyiak az elmúlt két évben rendre a döntőig jutottak, tavaly másodikként, még 2024-ben aranyérmesként zárták a sorozatot. Az IHF végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a klub számára a szabad kártyás részvételi jogot biztosít a 2026-os IHF férfi klub világbajnokságra, olvasható a Veszprém hivatalos oldalán. A Bakonyi Klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a tornát szeptember 24-e és október 1-e között rendezik meg az egyiptomi új fővárosban.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.
1: Elszállt egy év, se csókolt épp úgy égen, már nem is ért meg új érzés.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 9 nap alatt 11 milliárd forint az új kis csomag általányván mérlege. Teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolajtartaléka. Top 50-es listán szereplő körözött férfit fogott el a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit, és Gáltót Andrást hallják. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástoppot azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodhatott, és csütörtök délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg, emellett 200 vas betonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. Július 13-ától várhatóan július 24-éig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják, a munkaterület mellett pedig csak a fél útpálya lesz járható. Az autósoknak a Mária Remetei út, a Hidegkuti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sem lesz jelentős változás az időjárásban, marad a napos, néhol felhős idő. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint fokozatosan melegszik tovább a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

egy nap van, csak egy nap van, ami más, mint a többi. Más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek. Nézd körbe. Nézd körbe. Hiszen mindenki itt van, akit szeret. Itt van, akit szeret. Csak egy nap van. Csak egy nap van. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt. Most megnyílik előtted is. Csak egy nap van.

0: Sláger DJ Náksi Attilával.
1: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendszerfejlesztés miatt leállások lesznek az MVM-nél, átalakítaná a kormány az agrárkamarát. 23 éve volt ilyen alacsony a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Vóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A magyar közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára a rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete Szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőri járőrt esküdt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. Jövő héten hulló csillagok.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a
1: ismeretlen a nyári estéket.
0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Vasárnap egy változatosan. Időnként erőteljesebb lesz a gomószerű képződés, és egyébként zápolzivatal is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakulhat. A jövő hét elejesen várható csapadék, maradva napos, időnként felhős idő, és a 30 fok körüli hőmérséklet. Az előrejelzések szerint egyelőre nem kell tartani újabb hőkupolától, a forróság inkább a kontinens nyugati területeit érinti.
2: I take one look at you, you're taking me out.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Este este is Sláger FM 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: Móna Jorsnak és Berkesi Alexnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 9 nap alatt 11 milliárd forint az új kis csomag általányván mérlege. Teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolajtartaléka. Top 50-es listán szereplő körözött férfit fogott el a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit, és Gáltót Andrást hallják. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV a postai és futásszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástopp azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodhatott, és csütörtök délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vas betonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. Július 13-ától várhatóan július 24-éig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják, a munkaterület mellett pedig csak a fél útpálya lesz járható. Az autósoknak a Mária Remetei út, a Hidegkuti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sem lesz jelentős változás az időjárásban, marad a napos, néhol felhős idő. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint fokozatosan melegszik tovább a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: teszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendszerfejlesztés miatt leállások lesznek az MVM-nél, átalakítaná a kormány az agrárkamarát. 23 éve volt ilyen alacsony a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Vóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A magyar közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr járőrt esküdt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTrack alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraj felelős, amely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. A jövő hét elején sem várható csapadék, marad a napos, időnként felhős idő és a 30 fok körüli hőmérséklet. Az előrejelzések szerint egyelőre nem kell tartani újabb hőkupolától, a forróság inkább a kontinens nyugati területeit érinti.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek fegye a musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló, szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendszerfejlesztés miatt leállások lesznek az MVM-nél, átalakítaná a kormány az agrárkamarát. 23 éve volt ilyen alacsony a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltóth Andrást hallják. Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Vóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A magyar közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőri járőrtett esküdt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a Taxi Track alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraj felelős, amely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. A jövő hét elején sem várható csapadék, marad a napos, időnként felhős idő és a 30 fok körüli hőmérséklet. Az előrejelzések szerint egyelőre nem kell tartani újabb hőkupolától, a forróság inkább a kontinens nyugati területeit érinti.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: másik.
1: Sláger FM.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hétágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetény Janikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri Volt társulati tagjainak előadásában. A fülbe mászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 9 nap alatt 11 milliárd forint az új kis csomag általányván mérlege. Teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolajtartaléka. Top 50-es listán szereplő körözött férfit fogott el a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit, és Gáltóth Andrást hallják. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be. Közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTV.